0: Dani.
1: Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Az esztendő 239. napjánál tartunk. Állítólag ma van a hátba veregetések világnapja, hogy ilyen is legyen. A néphagyomány szerint ilyenkor érdemes főzőtejszint önteni családtagjaink tornacipőibe, majd megpróbálni vízbe folytani egy zsiráfot, mert az szerencsét hoz. Vagy mi? Na, ezeket nem kell komolyan venni. Egyáltalán. Viszont a mai napot, igen, főleg, hogyha a főnök rossz kedvű. Hát kívánom, hogy az tényleg jó kedvű legyen, nem véletlenül mondjuk minden reggel. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas, ha netán eddig nem volt meg. Szól a Vekker! Indul egy új nap! Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Becker. Minden reggel Csabával. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Blue Lagoon és Break My Stride, 9 perccel járunk 6 óra után. Szerda van, augusztus 26-a. Hát volt egy kis zuhitek napeste, benne volt a pakliban, tudtuk, hogy jön. És gyorsan le is csekkoltam, hogy mennyit változott a prognózis mondjuk a korábbi napokhoz képest. Hát változás végül is annyiban lett, hogy egy picit meghosszabbodott ez a csapadékos, vagy mondjuk inkább úgy, hogy változékony időjárás, ugyanis nem csak a mai napon lehet

lehet még esőre számítani, hanem még a holnapi nap is hozhat némi esőt. Van erre esély, 35-45%-nyi esélyt adnak, és ez meglátszik a kinti hőmérsékleten is. Nem kizárt, hogy időnként rövid időre kisüt a nap, de azért felhők lesznek itt bőven, és a napali csúcsérték ma holnap 23-24 Celsius fok körül alakul. Péntekre talán megszűnik a csapadékhajlam, egy picit melegebb lesz, 25 Celsius fokos csúcsértékre számíthatunk. Aztán a szombati nappal visszatér az az igazi nyár, amelyet ismerünk jól, kék-kék napsütés és meleg. 29-30 Celsius fok, ilyen időre számíthatunk szombaton, vasárnap, hétfőn, kedden is? Ha. A keddet hagyjuk még egyelőre, az bizonytalan. Lehet, hogy meleg lesz, szép idő, de akár az is meg lehet, hogy esni fog. Egyelőre tehát a szerda és a csütörtök az változékony időt és égboltot hoz, 23-24 Celsius fokos csúcsértékkel, esőnek is elég nagy a valószínűsége, aztán péntektől arrafele folytathatjuk a félbeszakított nyaralást. És akkor hadd dörögjön. Megessen is. Igazából belefér, ha belegondolunk. Kell az eső is. It's a Sin, énekel a Pet Shop Boys. Jó reggelt!

Krisztál és ne ébresz fel, 6 óra után járunk 20 perccel. Ez az a nap, amikor Úzvölgye bekerült a történelem könyvekbe. Nyilván nem azonnal, de a mai naphoz kapcsolódó esemény évfordulója kapcsán tényleg hallhattuk róla, illetve hallhattak azok is, akik korábban még soha, ugyanis 1944-ben a Kárpátokban a Székelyföld felé nyomuló szovjet hadsereg az Úzvölgyében elérte és átlépte Magyarország 1941-es határát. Maradva a mai napnál, Dr. Albánnak kívánunk boldog születésnapot. 69 évet ünnepel, és nem véletlen a művész nevében sem a doktor, sem az Albán. Az Albán ugye az anyakönyvezet nevéből jön. Albán Uzoman Vapa, nigériai születésű, svéd fogorvos. Tehát a doktor a neve előtt azért az nem véletlen. Fogorvosi végzettsége van, csak hogy nem nagyon praktizált. Ő inkább zenélt, meg rappelt. Dalai, még a 90-es években leginkább a Eurodance, a hip-hop, a reggae, valamint a dancehall stílusban írottak, és becslések szerint 16 millió lemezt adott el világszerte. Volt neki jó néhány éve, amikor tényleg a csúcson pörgött. Itt van például a 94-es dal, amely picikét stílusban elüt a többitől, viszont politikai töltetű, Fire in Bosnia, ugye a délszláv háborúról ír, és énekel dalában. Boldog születésnapot kívánunk neki, és hát nyilván azoknak is, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek.

Adele és Rolling in the Deep, 6 óra után járunk 29 perccel, a mai napon vendégeink érkeznek 8 óra után. Hát korábban volt már olyan, hogy itt ült a polgármester, válaszolt kérdéseinkre, hallgatóink kérdéseire is. Volt olyan is, hogy itt ült az alpolgármester, ő is válaszolt kérdéseinkre és hallgatóink kérdéseire is. De olyan, hogy mind a ketten egyszerre egy időben itt legyenek, hát volt már ilyen nyilván, tehát nem premier, de hú, nem is tudom, mikor volt utoljára, hogy mind a ketten egyszerre itt legyenek. Ez általában két dolgot jelenthet, én remélem, hogy a jobbikat, tehát vagy az, hogy valami nagy baj van, vagy az, hogy valami jó hírt hoznak. Vagy esetleg azért hagyjunk lehetőséget egy harmadik megoldásnak is, vagy elmondják ők, hogy miért döntöttek úgy, hogy mindketten itt legyenek. Mindenképpen 8 óra 15 perckor kezdődik az adásunk, és ezúttal sem lesz másképp, tényleg kérdezhetnek hallgatóink is. Ezeket egyébként már most elküldhetik SMS-ben 0757 575 171, vagy a rádió Facebook oldalán üzenetben. Illetve hát a szokás szerint az élőadás ideje alatt is lehet kérdezni ugyanúgy az SMS számunkon, amit már mondtam, vagy a közvetítés posztja aláírt kommentben lehet majd kérdezni a Polgitól és az alpolgármestertől. 8 óra 15 perckor kezdünk, és vendégeink, ha nevet eddig nem is mondtam, csak tisztséget, Szakács Pál István és Dávid Endre, vagyis Székelyudvarhely polgármestere, illetve alpolgármestere lesz a vendégünk.

Capriccio annyira egyszerű. 6 óra 37 perc van. Milyen a karikatúra? Ugye, látunk egy rajzot, vagy grafikát, ahol nyilván, hogy eltúlzott, kidomborított vonások, és mégis felismerjük az illetőt. Tehát van valami valóság alapja, amit szándékosan úgy eltorzítanak, hogy érdekesebb legyen. De amúgy a viccek is ilyenek, valóság alapja van mindegyiknek. Csak eltúlozzák, eltorzítják, hogy adott esetben vicces legyen. Még úgy is, hogyha belegondolunk, hogy manapság már nem annyira politikai korrektek lerasszistáznak abban a szent pillanatban, hogyha zsidó viccekkel jössz, vagy cigány viccekkel jössz, vagy ugye szőkenős, vagy rendőr viccekkel, politikai viccekkel. Hát annak idején nem is volt más, mint Carter, Brezhnev, Ceausescu. Na, de mindegyiknek van valóság alapja, bármennyire is nevetséges vagy politikailag inkorrekt, minden viccben van valami valóság. Nyilván eltulozva, eltorzítva, kifigurázva, hát attól lesz vicces. És például már elsőre nem hangzik rosszul, sőt, mondhatni, igen, csak kecsegtetőnek hangzik. Nem hinném, hogy bárki örülne otthon a következő párbeszédnek. És most erre lehet azt mondani, hogy szexista, vagy sem, van benne igazság. Képzeljük el a következő párbeszédet, hogy szól az asszony. Drágám, már éppen készítem neked a kedvenc finomságodat. A hűtőt feltöltöttem sörrel. Rögtön kipattogtatom a kukoricát is, a távirányítót a kezed ügyébe helyezem, hogy egy pillanatra se kelljen levenned a pillantást a kedvenc csapatod meccséről. Aztán amikor csak kedved tartja, jövök egy pihentető masszázzsal. Esetleg tehetek még bármit is, érted kedvesem? Nagyon szeretnék a kedvedben járni. Néma csend, és megszólal a pasas. Na jó, van, áruld el, mekkora a kár. Hát, előső spoiler, szélvédő és jobboldali tükör. Na, nevetünk ezen is. Lehet mondani, hogy ez egy szexista vicc, stb. Van-e igazság alapja? Nyilván eltúlozva, idomborítva, de van. De ha szeretünk valakit, akkor az nem számít. És szeressünk most valakit. Love Somebody, Morgan Wallen dalát halljuk. 6 óra 39 perc van. Jó reggelt! Ja, ilyenkor mondják, túl szép, hogy igaz legyen. What's going on, Lord, damn? Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

nem bízhatsz, you can trust in me, énekelt Hotel St. George és Tiffany. 3:47 múlt 2 perccel. Tegnap jött a szomorú hír, hogy 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a legendás amerikai country énekes dalszerző színésznő. Halálhírét család jelentette be kedden a közösségi médiában. A PR képviselői közleményben hangsúlyozták, Dolly Parton egy világhírű ikon, mindig is inspiráció marad. Dolly Parton egészségi állapota egy évvel ezelőtt romlott meg, akkor bejelentette, hogy nem tudja vállalni Las Vegas-i fellépéseit. Dolly Parton a popkultúra egyik meghatározó alakjává vált, jellegzetes megjelenése, humora és személyisége feledhetetlenné tették. Legismertebb dalai a Jolene, a 9-től 5-ig, 9-to-5, illetve az I Will Always Love You, amely hát főleg Whitney Houston előadásában lett igazán ismert és népszerű. Pályafutása során számos díjat, köztük 7 Grammy-t nyert, de dalszerzőként 2 ízben Oscar díjra is jelölték, színésznőként pedig 3 Golden Globe és 1 Tony díj jelölésben részesült. A legismertebb duettje a másik zenei ikonnal, Kenny Rogers-szel 1983-ban előadott Island in the Stream című dala. Kenny Rogers augusztus 21-én ünnepelhette volna születésnapját, 1938-ban született, tehát azért még akár itt is lehetne velünk, csak hogy ő 6 évvel ezelőtt, 2020 márciusában elhunyt. És akkor jön az a bizonyos dal, immár 2 néhai előadóval, Dolly Parton és Kenny Rogers, a dalt pedig a Bee Gees együttes tagjai komponálták számukra. Nem is véletlen, hogy úgy szól, mint egy Bee Gees dal. Nyugodjon békében, Dolly Parton.

Dambalán és Allegro Ventigo dala után elérkeztünk a Weckerel sorájának utolsó dalához. Rimini Project Sending SOS. 3,5 perc választ el 7 órától. 7-kor jönnek a hírek.

támogatást kapnak az állattenyésztők. Jövő héten lesz a Táncház találkozó. Elkészült a kupameccsek programja. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Évtizedes mélypontra süllyedt a betöltetlen állások száma Romániában. A második negyed év végén valamivel több mint 26 ezer üres munkahelyet tartottak nyilván, ami éves szinten 15,5%-os visszaesést jelent. A csökkenés 2020 óta a második legnagyobb mértékű, amikor a koronavírus járvány miatt csaknem 38%-kal esett vissza a betöltetlen állások száma. A legnagyobb visszaesést a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben jegyezték, a közszférában pedig ebben szerepet játszik a létszámstopp. Szeptember 1-től igényelhetik az állami támogatásokat a sertés és szarvasmarha tenyésztők. A sertéstartók férőhelyenként 11,9, illetve 13,7 euróra, míg a szarvasmarha tenyésztők állatonként 68 euróra számíthatnak. Az üvivő mezőgazdasági miniszter Táncos Barna szerint az ágazatok nehéz helyzetbe kerültek, elsősorban a közel-keleti válság miatt megemelkedett költségek következtében. A támogatásokról szóló törvénycsomagot július végén fogadta el a képviselőház, a pályázati útmutatót pedig a mezőgazdasági ügynök

0: A Román Kupa csoport körében az első forduló programja, a sorozat a Sepsio SK kolozsvári CFR párharccal kezdődik meg jövő héten, szeptember 1-én, kedden 18 órától. Szintén azon a napon játszik a kolozsvári Universitatea a Petrolullal. Szeptember 2-án 8 meccs lesz, aznap 17 órától a C csoportban, az FK Csíkszereda a Besztercei Glória otthonában lép pályára. A Román Kupa csoportkörében 24 együttes szerepel, amelyeket 4 egyenként 6 csapatos csoportba soroltak be. A Magyar Kézilabda Szövetség tegnap bejelentette, hogy női játékos kategóriában Pádár Ildikó, férfi játékos kategóriában Szabó László, míg az edzőknél Laurenc László kapta a legtöbb szurkolói szavazatot, így ők csatlakoznak a Hírességek csarnokának alapító tagjaihoz. A beiktatásukra augusztus 30-án a székesfehérvári szuperkupán kerül sor. Megváltozik az időjárásunk, délelőtre már változékony égboltot, délutánra esőt és viharokat jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérséklet értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Dandolani szabadság, azaz Freedom, 9 perccel járunk 7 óra után, ez már a Wecker második órája, úgyhogy elérkeztünk a reggel azon pontjához, amikor már illene úgy tenni, mintha teljesen ébren lennénk. A kávé talán megtette a hatását, a szemek már félig nyitva, az életkedv pedig, hát, majd megérkezik, reméljük. Indul a Wecker második órája. Kicsit befellegzett számunkra a mai napon, és erre akár a holnapi napon is lehet számítani. Ami talán nem jön jól, azt szokták mondani, hogy ha augusztus végén elromlik az idő, akkor a nyárnak vége, bárhogy is tér vissza a napsütés meg a meleg, az már nem az igazi nyár lesz. Hát, csak egyféleképpen tudhatjuk meg, haladjunk előre az időben. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fit Film mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
4: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
5: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenesnapok, három nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finomfalatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négyes Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társaság.

Armin van Buuren és Shivers. 7 óra 22 perc van, a szokás szerint fél 8 tájékán lapszemlével jelentkezünk. Egy óra múlva pedig, ha minden jól megy, pontosan 60 perc múlva már a város alpolgármesterével és polgármesterével fogunk beszélgetni itt a stúdióban. Kérdezni lehet tőlük, már érkeztek kérdések, hiszen ezeket előzetesen is el lehet küldeni az SMS számunkra, ha esetleg valaki ezt nem tudja, 0757575171. Még nem csekkoltam le, hogy a rádió Facebook oldalára üzenetben, tehát Messengeren jötték kérdés, valószínűleg igen, azokat is nyilván feltesszük majd a városvezetőinek, illetve amíg az adás élőben megy majd a rádió Facebook oldalán, az alatt is lehet kérdezni, ugyanúgy SMS-ben vagy az élő közvetítés posztja alá írt kommentben. Úgyhogy várjuk a kérdéseket, itt a lehetőség végül is, ki kell használni.

0: egy a Fekkerrel. Ébredj Csabával.
1: Minden hétköznap a Sztár Rádióban.
0: A Sztár Rádióban.

The Cars és Breathless, 7 óra 31 perc van, lapszemlével folytatjuk a Hargita népen mai lapszámából. Három cikket emelünk ki, mindhárom udvarhelyjel kapcsolatos. Épülhet a parti sétány, címmel írnak arról, hogy rövid időn belül kiírják a közbeszerzést Székelyudvarhelyen a Nagyküküllőnek, a sétatér és a Barompiac közötti szakasza mentén tervezett sétány építésére, legkésőbb decemberben hirdethetnek nyertest, ami véleményem szerint, de ez csak egy ilyen satszolás, a jövő év tavaszán akár kezdődhet is a munka. Ez egy remek ötlet. Tehát élettel megtölteni a Küküllő partját, az egyik legjobb ötlet. És jó, hogy ennek nekiállnak, vagy legalábbis jó úton haladnak, hogy tényleg elkezdődjön akár már jövő évben a munka. Hát gondolom, ha már itt lesz egy órán belül a polgármester is, az alpolgármester is, talán erről is fognak szólni, de ha nem, akkor majd rákérdezünk, semmi gond, hogyan képzelik el. Mi van még? Na jó, mondjuk ez éppen nem Székelyudvarhellyel kapcsolatos, de érinthet akár székelyudvarhelyi polgárokat is. Szeptembertől rajtól a Tengerpart mindenkinek program. Korrekt árérték arány mellett minőségi szolgáltatásokat is ígér a szeptember 1-től induló Tengerpart mindenkinek, legalábbis a programot felügyelő Országos Turisztikai Szövetség szerint. A FPTR elnöke Dragos Radukán kijelentette, a szeptemberben a tengerpartra érkező turista ugyanolyan fontos, mint a főszezonban érkező, és elégedetten kell távoznia azzal a vágy, hogy visszatérjen. A cikk a hetedik oldalon olvasható, és a címe, hogy Eforie Nordon már 39 leért is lehet szállást foglalni. Nem egy rossz dolog, ez sem. Amúgy emlékszem, gyerekkoromban mindig szeptemberben mentünk a tengerre. Pont a suli kezdést megelőző két hétben, szeptember 1 és 15 között a legstabilabb volt az időjárás, tényleg alig, és ez olyan volt, hogy nem is tudom, 3 éves koromtól 14-15 éves koromig ez évente ismétlődött, és nem nagyon emlékszem, hogy rossz időt kaptunk el. Esetleg volt egy olyan nap, hogy borús esős volt, és annyi, és ez 3-4-5 évente egyszer, ha előfordult, és olcsóbb volt. Szeptember első hétvégén tartják az erdélyi táncház találkozót, erről egyébként a hírekben is beszámoltunk. Idén mindenből egy kicsit több lesz címmel, számolnak be arról, hogy a megszokott programokkal ám mindenhol egy kicsit többet készülnek az idei erdélyi táncház találkozóra a szervezők. A Székelyudvarhelyen szeptember első hétvégén tartott esemény Kallós Zoltán népzene gyűjtőre is emlékezik. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában.

Bobby Summer és Jabba Jabba, hát még egy darabig mehetnek a nyári slágerek, aztán hát mégis mehetnek a későbbiekben is, október, novemberben is, csak már nem adják azt a nyári feelinget, amiből egy picit hiányérzetünk lesz a mai és a holnapi napon is, hiszen többnyire felhős lesz az ég, és akár csapadékra is számíthatunk, de hát a csapadék, az nyári eső is része ennek az évszaknak, úgyhogy azért ne panaszkodjunk, ha túl meleg van, az a baj, ha nem igazi nyár van, akkor meg az a baj, sehogy sem jó. Tudjuk ezt jól, sosem lehetünk elégedettek. 7 óra 41 perc van. Jön a Vénusz. Ez egy feldolgozás. Ez egy... Hú, Gloria Gaynor, Diana Ross, ki énekelt az eredetit? Már nem is tudom, de ez a magyar verzió. Add nekem a testet.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Térkül, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

Édes keserű szimfonia, Bittersweet Symphony, Gamber, Dadoni és Emily Roberts dalát hallhattuk. 9 perc választ el 8 órától. Zárjuk a Wecker második óráját, a harmadikban pedig a polgármestert és az alpolgármestert várjuk ide a stúdióba. Kérdésekre fognak felelni, többek közt hallgatóink kérdéseire is. Ezeket már most fel lehet tenni. Ha valaki több infóra kíváncsi, csekkolja le a rádió Facebook oldalát, ott lesz egyébként az élő közvetítés is.

0: A Vekkerrel. Ébredj Csabával.
1: Minden hétköznap a Star Rádióban.
0: A Star Rádióban.
2: Me pareció ver una linda gatita.

0: Támogatást kapnak az állattenyésztők. Jövő héten lesz a Táncház találkozó. Elkészült a kupameccsek programja. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Évtizedes mélypontra süllyedt a betöltetlen állások száma Romániában. A második negyed év végén valamivel több mint 26 ezer üres munkahelyet tartottak nyilván, ami éves szinten 15,5%-os visszaesést jelent. A csökkenés 2020 óta a második legnagyobb mértékű, amikor a koronavírus járvány miatt csaknem 38%-kal esett vissza a betöltetlen állások száma. A legnagyobb visszaesést a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben jegyezték, a közszférában pedig ebben szerepet játszik a létszámstopp. Szeptember 1-től igényelhetik az állami támogatásokat a sertés és szarvasmarha tenyésztők. A sertéstartók férőhelyenként 11,9, illetve 13,7 euróra, míg a szarvasmarha tenyésztők állatonként 68 euróra számíthatnak. Az ügyvivő mezőgazdasági miniszter Táncos Barna szerint az ágazatok nehéz helyzetbe kerültek, elsősorban a közel-keleti válság miatt megemelkedett költségek következtében. A támogatásokról szóló törvénycsomagot július végén fogadta el a képviselőház, a pályázati útmutatót pedig a mezőgazdasági ügynökségek még ezen a héten közzé teszik. Szeptember 4-én és 5-én tartják az idei Erdély Táncház találkozót Székelyudvarhelyen. A rendezvény középpontjában Kallós Zoltán, kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő és pedagógus öröksége áll, születésének 100. évfordulója alkalmából. A szombati gálaműsort Könczei Árpád rendezi, az előadásban mintegy 120-130 táncos és csaknem 30 zenész működik közre, a különböző hivatásos néptáncegyüttesek közösen lépnek színpadra. A táncház találkozó hagyományosan a pénteki felvonulással kezdődik, a különböző helyszínekről érkező csapatok a Patkóban találkoznak 17 órakor, majd közösen vonulnak a Városi Parkba. Elkészült a labdarúgó Román Kupa csoportkörében az első forduló programja, a sorozat a Sepsió SK kolozsvári CFR párharccal kezdődik meg jövő héten, szeptember 1-én, kedden 18 órától. Szintén azon a napon játszik a Kolozsvári Universitátia a Petrolullal. Szeptember 2-án 8 meccs lesz, aznap 17 órától a C csoportban, az FK Csíkszereda a Besztercei Glória otthonában lép pályára. A Román Kupa csoportkörében 24 együttes szerepel, amelyeket 4 egyenként 6 csapatos csoportba soroltak be. A Magyar Kézilabda Szövetség tegnap bejelentette, hogy női játékos kategóriában Pádár Ildikó, férfi játékos kategóriában Szabó László, míg az edzőknél Laurenc László kapta a legtöbb szurkolói szavazatot, így ők csatlakoznak a Hírességek csarnokának alapító tagjaihoz. A beiktatásukra augusztus 30-án a székesfehérvári szuperkupán kerül sor. Megváltozik az időjárásunk, délelőtre már változékony égboltot, délutánra esőt és viharokat jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérséklet értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Mi gép rá reggel 6-kor. Ó, oh, bennünk van a vibe. Ó, oh, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket, hey.

felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: őket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál, a Fitfilm mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is meg.

0: Nem tudom, mikor volt utoljára, hogy egy időben a város polgármestere és alpolgármestere is egy időben volt itt a stúdióban. Nekem mindig úgy van, hogy ha együtt látom őket egy helyen, akkor ott vagy valami nagyon jól megy, vagy valamilyen nagy baj van. Köszöntöm Szakács Pál István polgármestert és Dávid Endre alpolgármestert. Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntjük a rádió hallgatókat.
2: Jó reggelt kívánok én is.
0: Vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz, melyik legyen?
1: Döntsék el ezt a városlakók, de azért én remélem, hogy jó irányba mennek dolgok a városunkba, de nyilván ezt mindenki saját megítélésére bízzuk. Mi azért dolgozunk minden esetre, hogy jobban menjenek egy kicsit a dolgok, legalább itt nálunk Udvarhelyen.
0: De volt valamilyen különleges indok, háttere, hogy egyszerre érkezzen a polgármester is, a polgármester is? Mert egyenként ugye mindenki a saját területével.
1: Nem, igazából én azt szeretném, nem tudom, a polgármester úr is lehet ehhez csatlakozik, hogy válaszoljunk minél több nézői kérdésre. Nagyon sokszor azt szoktuk mondani, hogy hát ez az alpolgármester úr területéhez tartozik, polgármester területéhez tartozik. No most itt vagyunk mindketten, azt jelenti, hogy minden kérdésre kell, hogy tudjunk válaszolni, ami ebben a városban megfordulhat az emberek fejébe, és a városi önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra tartozik. Igaz, eléggé jól el vannak osztva a feladatok alpolgármester úr meg köztem. Nem is nagyon szoktunk átjárni egymás területére. Nyilván, amikor látjuk, hogy olyan nagy horderejű dolgok vannak, ami abszolút befolyásolja nagyon sok városlakó életét, akkor közösen gondolkodunk, vagy közösen hozunk döntést, de alapvetően mindenki a saját területén próbálja a lehető legjobban húzni a szekeret.
0: És akkor, ha már szóba kerültek a kérdések, igen, hallgatóink számára is megadjuk a szokás szerint ezt a lehetőséget. Két módszert, két lehetőséget tudok ajánlani. Az egyik az SMS, a számunk az nem változott, 0757 575 171, vagy ugye, hát ez a beszélgetés élőben megy most a rádió Facebook oldalán, és alatta kommentben nyugodtan lehet kérdezni. Most már azt hiszem, hogy minden területet fedünk a polgármester és alpolgármester jelenlétével, bár hogyha az alpolgármester, a polgármester jobb keze, ki a bal keze?
1: Hát azért rengeteg olyan kollega van, akire mindig tudunk támaszkodni, legyen városmenedzser úr, legyenek igazgatók, osztályvezetők, szerencsére vannak azért hasznos emberek a hivatalban, akik segítik a munkánkat, és nyilván ez egy csapatmunka, ennek megfelelően szükségünk van egy jó önkormányzatra, egy jó háttérszervezetre, aki nekünk tud segíteni Bukarestből, Budapestről, éppen Brüsszelből, amikor szükségünk van bármire, szükségünk van gyakorlatilag egy olyan önkormányzati csapatra, aki azokat a terveket, amiket néha együtt teszelünk ki, néha pedig mi látunk, hogy mit kellene a város működésért tenni, támogatja, és szükségünk van egy olyan jó csapatra, akik ezt végre is hajtják, amiket döntenek az önkormányzati képviselők, és hogyha ez adott, akkor ütemesen, ritmusosan tud fejlődni a város. Na, nem mondanám azt, hogy ez teljes mértékben adott, tehát van azért feladatunk nekünk is, hogy jobban menjenek a dolgok ilyen téren, csapatmunka területén is, de azt gondolom, hogyha a székelyudvarhelyiek egy kicsit visszagondolnak az elmúlt időszakra, és legyen ez minden téren a város területén, tájékoztatás, információ, kommunikáció, a városnak a tisztasága, rendezettsége. Én merem remélni azt, hogy látják azt, hogy elindult jó úton a város.
0: Amúgy mielőtt, hogy belevágnánk, korábban szóba került, hogy főleg vezető beosztásból hiányoznak emberek a hivatalban. Sikerült ezt többé-kevésbé pótolni?
1: Nem feltétlenül, úgyhogy például egy jó gazdasági igazgatóra, egy jó fejlesztésberuházási igazgatóra most is szükségünk lenne, hogyha van valakinek önkormányzati tapasztalata, igaz, ebbe a funkcióba ez nagyon fontos, hiszen látjuk azt, és valljuk be saját magunknak is, néha az azért nagyon nagy nehézséget okoz, hogy nem dolgoztunk még közigazgatásban. Aki ezt a fajta munkastílust ismeri, haladást tudott elérni máshol, bizonyított, azt tárt karokkal várjuk Udvarhelyre ezekre a területekre.
0: Jó, akkor mindenki a saját területéről 3-4 percben foglalja össze, hogy mi történt a legutóbbi találkozónk óta. Néhány hétről beszélünk.
1: Jó, hát én annyit válaszoltam, hogy a polgármester úr, átadom neked akkor a... Hát
2: úgy illene, hogy a polgármester úr kezdje ezt a sort, de hogyha már átadtad, akkor neki látok én. És először talán az lenne a fontos, hogy az időkerekét egy kicsikét vissza tekerjük, 2 évvel ezelőttre, amikor önkormányzati választások voltak, és előtte ugye volt egy önkormányzati választási kampány, amikor ilyen RMDS utca fórumokat tartottunk, és az emberekkel konzultáltunk arról, hogy mik azok a valós problémák és valós igények, amelyek megfogalmazódnak bennük, és én azt látom, hogy igazából ebbe vagyunk mi másak, mint az előző városvezetés, hogy mi valóban kommunikálunk az emberekkel. Azt mondtuk, hogy az emberek között leszünk, és az emberekkel közösen hozzuk meg a döntéseinket. Ennek megfelelően létrejött még azelőtt 2 évvel a köztériroda is, ahol az emberek be tudtak menni, el tudták mondani a problémáikat, és ezeket komolyan vettük, és a választás után is tulajdonképpen pontosan azt csináljuk, amit azelőtt ígértünk. Az emberek között vagyunk, és az emberekkel közösen hozzuk meg a döntéseinket. Úgyhogy én azt látom, hogy ilyen szempontból az előző városvezetésnek egy hatalmas hiányossága volt az, vagy hatalmas mulasztása volt az, hogy az embereket nem kérdezte meg, nem állt szóba velük. Elzárkózott egy ilyen elefántcsont toronyba, és akkor ott ő meghozta a várost érintő kérdéseket úgy, hogy az emberekkel nem kommunikált. És ez a kommunikáció során tulajdonképpen megfogalmazódott nagyon sok olyan kisebb léptékű, vagy önkormányzati perspektívából kisebb léptékű probléma, ami önkormányzati perspektívából lehet, hogy láthatatlan, de mikroközösségi, lakóközösségi szinten ezek hatalmas problémák. Most mondjak egy példát, az, hogy van egy pad egy tömbház bejáratánál, az egy önkormányzat számára lehet, hogy láthatatlan probléma, de annak a néninek, aki kedreggel elmegy a piacra, hazasétál a tábornegyedbe, és a tábornegyedbe mielőtt ő felsétálna a 4. emeletre, ő le kell üljön, hogy egy kicsit megpihenjen, és ha nincs ott egy pad, akkor nem tudja ezt megtenni. Úgyhogy ilyen szempontból a korábbi időszakban is, és a jövőben is hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezeket az apró problémákat tudjuk orvosolni, ezekre tudjunk reagálni, és az embereknek valóban tudjunk segíteni. De azért, hogy konkrétumokról is beszéljek, ugye most jelenleg nagyon sok olyan kisebb javítási, karbantartási munkálatok vannak, ami nem feltétlenül beruházási szinten működik, vagy pályázati szinten, amikkel elsősorban ugye a polgármester úr foglalkozik, vagy ő viszi ezeket a nagyobb témákat, de vannak olyan kisebb léptékű témák, amelyek szerintem fontosak, és az embereknek tényleg fontosak. És hogy egy pár példát mondjak, ott van a Kóskáról játszótér, ahol nem beruházási jellegű munkálatok történnek, de én azt hiszem, hogy egy vagány, ilyen 3 funkciót kapó játszótér fog ott létrejönni, ahol lesz egy kis közlekedési pálya, lesz egy idősek játszótere, ahol olyan elemek lesznek, ahol az idősek is el tudják tölteni az időt, beszélgetni tudnak, közösségi tér tud létrejönni, és hagyományos játszótér része is lesz. Aztán a Csereháton levő játszótér is rendbe fog kerülni. Ott is, hogyha jól számolom, akkor 2, maximum 3 héten belül a Csereháti napokra, amit Bálint Attila kollégánk szervez, arra fog ez elkészülni. Ott van ugye az Árpád-patak, az esővízhálózati rendszerekről talán egy teljesen független, teljesen külön rádióbeszélgetést is megérne, már beszélgettünk is róla egyszer, tehát ott olyan mértékű mulasztás történt, és nem csak az elmúlt 35, hanem az elmúlt 50 évben egy 50 év mulasztását nem lehet 2 év alatt behozni, ugye falatonként meg lehet ezt oldani, vagy fel lehet venni a ritmust, hogy ezek megoldódjanak. Az Árpád patakában egy nagyobb tisztítási munkálatok folynak, ezeket a betonelemeket helyre tesszük, hiszen ez egy fontos esővízelvezető árok. Aztán ugye a közvéce, ami a városnak szintén egy több éves mulasztása, az is rendbe fog kerülni a következő időszakban.
0: Nem 2,5 milliós lesz, ugye?
2: És nem 2,5 milliós lesz, és itt is polgármester úr úriember nem szokott feltétlenül visszautalni, de hogy itt készül, tehát hogy itt olyan grandumán tervei voltak az előző városvezetésnek, hogy, saját költségvetésből soha nem tudta volna ezt Udvarhely megvalósítani. Mi azt mondtuk, hogy ezt karbantartással is rendbe lehet hozni, és karbantartási jellegű munkálatokkal is egy olyan szintre lehet azt hozni, ami ember elejébe való. Aztán most folynak ugye az aknaemelések is, ott is, hát nem tudom, hogy elfogod-e hinni, Csaba, de olyan aknák vannak, tehát olyan aknafedők vannak, hogy ilyen 3 centis aszfalt réteg van már rajta. Tehát az előző városvezetés úgy spórolt időt és munkát, hogy az aszfaltot húzta végig az aknákon.
0: Tehát ez nem szabad.
2: Hát persze, hogy nem szabad, és hogyha problémák vannak ugye a rendszerbe, akkor azt ugye nem lehet ugyanúgy mosatni, nem lehet ugyanúgy karban tartani, mert aszfalt van rajta. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amikről fontos beszélni.
1: De ez azért fontos, hogy ezt, ha megengedett kiegészítelek a polgármester úr, nekem például ez a fajta igényesség, és nem, hogy elsöpörjük a szemetet a szőnyeg alá, ez nagyon tetszik. Tehát, hogy aki például szokott közlekedni a Petőfi Sándor utcába, igaz, ez a Tompa László utcának a végén van, a Palló Imre iskola előtt gyakorlatilag, ahogy térünk a körforgalomba a szállodánál, ott láthattuk, hogy gyakorlatilag most már 5-6 éve az folyik, hogy az aknatetőkre még egy centi aszfaltot kátyúzásból ráhúztak, de heteket tartott gyakorlatilag, mert ez nem normális. Ugyanez a Győzelem utcába. Győzelem utcába 4 helyen most meg van ásva az út gyakorlatilag, gondolom a következő napokban oda is elértek, ott is leaszfaltozták a nagy mobilitási projekt keretében az aknatetőket. Tehát ez nem normális. Tehát, hogy ezeket nagyon-nagyon macerás munka sokba kerül, nem annyira látványos, de viszont így lehet olyan eredményeket elérni, hogy valamennyivel időtállóbb legyenek ezek a munkálatok. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt megoldjátok.
0: Egyéb még, Endre?
2: Nagyon, nagyon rövid leszek most már. Ugye a szociális lakásoknál is folynak a munkálatok. Ott egyfelől ugye azt ígértük, hogy rendet fogunk rakni, ennek megfelelően több kilakoltatási ügy is megy. Ezek nem feltétlenül hát kellemes dolgok azért, mert a kellemetlenkedőkkel kell kellemetlenkedni. Másik oldalon viszont olyan javítási munkálatok is folynak ezekben az épületekben, amelyekre szintén több 10 éve van már igény. Aztán még egy dolgot emelnék ki, ami nagyon fontos, illetve egy sarkalatos pont a távhő kérdésében. Ott van a Tábor negyedi a kazánház tetején lévő napkollektorok, amelyekről korábban már tájékoztattam az embereket is, hogy mekkora nem törődémség miatt keletkezett hatalmas kár volt ott. Na oda most a következő napokban napelemeket fogunk szerelni, hiszen a cél, ahogy már korábban is mondtam, az az, hogy 10%-kal újra tudjuk csökkenteni a távhőszolgáltatás árát a következő év elejétől.
0: Tervezzük, hogy már behívjuk az Urbánának.
2: Nagyon jó.
0: Úgy ősszel, amikor már készülünk a fűtésre, mert...
2: Ugye a munkálatokkal már most kell, hiszen hegy alatt nem lehet abrakolni, úgyhogy nem elég a fűtés szezonban nekifogni ezeknek a munkálatoknak.
0: De az információk akkor lesznek aktuálisak számunkra.
2: Így van, így van. És nagyon röviden akkor ugye, ami most fog következni, szintén a Tábor 4. kazánház előtti terület, tehát fogjuk rendezni, látjuk, hogy milyen állapotban van minden eső után, ott bokáig érő sárba sétálnak az emberek, az is egy tisztességes ember elejébe való terület lesz. A Betlen negyedi kicsi posta előtti terület az, ami jelenleg közlekedés szempontjából nagyon veszélyes, azt is rendezni fogjuk. Fel van írva a listára több kisebb sétány, bejárat, amit helyre kell igazítani. A piacnál ugye van egy lépcsősor, amit már kezeltünk, de van egy elmaradt része, hiszen az egészet egyben nem tudtuk ott lezárni. Azt is rendbe fogjuk szedni. A lápmenti tanulóházzal is dolgozunk, illetve a Rákóczin lévő járda szakasznak fogunk neki. Azt befejezni valószínűleg nem fogjuk tudni. Ugye ez nagyon érdekesek ezek a munkálatok, mivel miután elkezdjük megbontani az aszfaltot, utána fogjuk látni azt, hogy milyen jellegű munkálat szükséges ahhoz, hogy az rendbe kerüljön, és ahogy polgármester úr is mondta, azért olyan munkálatot nem fogunk végezni, hogy utána majd öt év múlva kelljen szégyenkezzünk miatta.
0: Jó, és akkor a polgármestertől, ugye, ami hetente változik, és általában látjuk is a posztokat, azok a nagy mobilitásnak a munkálatai. Nyilván mindenki azt kérdezi, hogy mikor lesz vége. Hát, ha meghallgatjuk Hobo Bluesbandtől a vadászatot, akkor soha nem lesz vége. De ennek a munkálatnak egyszer úgyis vége lesz. Haladnak a dolgok, nem tudom, hogy az ütemtervet mennyire tartják, jól állunk-e, hol tartunk most?
1: Hát, hogy lehet állni egy olyan projektbe, Csaba, ami annak idején ezelőtt 10 évvel Bunta Levente polgármester úr idején kezdődött el, akkor indult a tervezés, akkor jött az a vállalkozás, aki most is konzulens egyébként a munkának. Aztán Gáfi Árpád polgármester úr idejében nyerődött meg a pályázat, elindulgatott rá pár évre a munka is igazodott akkoriban. Nagyon viharos időszak volt a hivatalon belül is, nem csak azon kívül. Egy óriási késésben van a projekt, de hát ez egy ilyen 6 éves késés gyakorlatilag. Úgyhogy amit látnak az udvarhelyiek, az az, hogy mi felgyorsítottuk ezt azért jelentősen, és ez nyilván nagyon jobb bosszúságokat is okoz. Ellenben tudniuk kell, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy ezek a késések anyagilag nagyon megterhelték a várost. Képzeljenek el egy olyan pályázatot, amit megnyerünk ezelőtt 6-7 évvel, olyan árakkal, amilyenek akkor validak voltak, olyan munkaerőköltséggel, olyan nyersanyagköltséggel, és ma azt a különbözetet, azt ki kell fizessük. Tehát láthatjuk azt, hogy még más városok elindították a mobilitás 2, mobilitás 3 projektet, azért, mert határidőre 2023. december 31-re, akkor volt a ciklus vége, be tudták fejezni. Mi azt kellett kérjük a Központi Fejlesztési Ügynökségtől, hogy az alanyi jogon nekünk járó források terhére vihessük át ebbe az EU-s ciklusba ezt a projektet. Hát óriási késésben vagyunk, akármennyire igyekszünk, de azt kell látni, hogy ezek örökölt projektek, mi soha nem szoktuk eltitkolni, mert ez egyértelmű. Tehát az első 2 évben gyakorlatilag mindamellett, hogy leteszünk új pályázatokat, amiket elbírálnak 1 év alatt, az örökölt projekteket tudjuk tovább vinni. Ez is az, és ebből megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni, megjavítani ezeket a projekteket, ahol lehet. Mert hogy nagyon keveset beszélünk arról, hogy ez a pályázat egyébként úgy volt letéve, hogy például az Ötvös utcában teljes egészében meg kellene szüntetni a parkolást. A Tamásiba szintén. A Bethlen Gábor utcára úgy volt letéve, hogy kockakő lesz az úton a város legforgalmasabb utcáján. Azért az elmúlt 2 évben úgy volt letéve, hogy a föld alatt nem cserélünk ki semmit, csak láttuk minden más utcában, hogyha nem cserélünk ki semmit, akkor leaszfaltozzuk, letérkövezzük, és utána fel kell törjük. Az elmúlt 2 évben az azért megváltozott, hogy a Bethlen Gábor utcában aszfaltléteg lesz, az Ötvös utcában maradnak parkolóhelyek, a minden egyes utcában, amit ebbe az évbe például újba teszünk, mindent kicserélünk a föld alatt. Is, alatta is esővízet építünk ki, esővízhálózat nem volt ezekbe az utcákba, egyáltalán nem gondoltak erre. Úgyhogy ezeket is megpróbáljuk egy kicsit jobbá tenni. Egy nagyon nehéz hetünk van egyébként, mert hogy most jár le teljes egészében a Pénéréré projekteknek a garmadája. Augusztus 31-kel befejezni. Udvarhelynek 11 ilyen projektje volt, a fogászatnak az épülete, a nozokomiális dolog a kórházban, ami egy nagyléptékű beruházás sorozat volt. Voltak ezek a kukák, amiket kihelyeztünk mindenhova, és amiket hamarosan üzembe is fogunk teljes egészében tenni. Volt a nagy hulladéklerakó a Rákóczi utcában, amit szintén hamarosan a városlakók rendelkezésére tudunk bocsájtani. Elkészült a központi zonális rendezési terv, elkészült gyakorlatilag a kórháznak a sürgősségi részlegén is egyfajta beavatkozás, a kamera rendszer, ami a város különféle pontjain felszerelésre került, és most már tényleg azt tudjuk mondani, hogy teljes egészében rálátunk arra, hogyha valami probléma, a karcolás történik a városba, autóknak a rongálása, fel tudjuk deríteni, hogy ki volt az. Vásároltunk a kórháznak szintén az újszülött osztályára különféle dolgokat, a családtervező osztály is ott volt, illetve van 2 problémásabb projektünk, a művelődési ház, amit csak remélni tudunk, hogy be fogjuk tudni fejezni ezen a héten, és átadásra is sor tud kerülni, ott igaz nagyon komoly tervezői hibákból adódó problémák vannak, és az Orbán Balázs iskola, amiről beszélnem sem kell, hogy gyakorlatilag az egy fokozottan veszélyes épület, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk ott, hiszen az energetikai felújítás az megtörtént, ellenben a diákokat nem tudjuk visszaengedni, és egy olyan fajta beavatkozás szükséges, amit csak remélni tudunk, hogy valahogy úgy meg tudjuk oldani, hogy az energetikai felújításnak legalább egy része meg tudjon maradni, tehát hogy ne kelljen újra ezt az egész projektet visszacsinálni, majd pedig megint helyreállítani. Úgyhogy ott egy nagyon kényelmetlen helyzet van, mindkét projekt esetében jogi lépéseket is meg fogunk tenni, ahogy ígértem a városlakóknak, és mindamellett, hogy ezeket augusztus 31-ig le kell zárjuk. Vannak azok a pályázataink, amik nem a PNRR, a Reziliencia program keretében valósultak meg, mint például a nagy mobilitás, ahol láthatjuk, hogy a Tompalászló utca az utolsó hetét tölti, amikor is nincs forgalom rajta. Jövő héttől már odaengedjük a városlakókat, és tisztázzuk a játékszabályokat is, ugyanis az utcának a bal oldalán ezután szigorúan tilos lesz parkolni, hogyha a bíróság felől jövünk. A jobb oldalon maradtak parkolóhelyek, igaz, ott eddig sem voltak, de az emberek megszokták, hogy állnak. Itt viszont ezt nagyon szigorúan fogjuk venni. Egy-két hét és az Ötvös utcát is meg tudjuk nyitani, de viszont le kell zárjuk a Betlen Gábor utcát, ami gyönyörű lesz, de óriási. Akkor? Igen, hát két hét múlva teljesen le fogjuk zárni. Gyönyörű lesz, de óriási forgalmi fennakadásokat fog kiváltani, illetve nyilván nagyon meg fogja terhelni az ott vállalkozókat. Az a zóna az egyik legintenzívebben vállalkozó zóna, hiszen ott van az egyik legnagyobb gyalogos forgalom. Úgyhogy én kérem innen is az udvarhelyieket, gyalogosan meg lehet közelíteni, át lehet kelni az utcán, és segítsük a helyi vállalkozókat is, hogy ne kelljen nem bezárjanak még ebbe a három hónapba is, amíg ez az útfelújításos projekt fog tartani. Gyönyörű utcák lesznek, de ezeket be kell fejezzük most. Még egyszer mondom, 10 éve húzódó projekt, ennek véget kell vetni.
0: Hol fognak menni az autók? Fenn a Tábor iskola utca Szent Imre függetlenség? Van elképzelés?
1: Hát van a Tábor 4. kerülő, azt azért ismeri mindenki, az elmúlt években megszokhatta, illetve mivel a Tompalászló utcát megnyitjuk, a Kornis Ferencről is lehet majd visszakerülni, de abban is gondolkodunk, ez még tényleg gondolkodási szinten van, hogy az Ötvösben is megcseréljük a forgalmi rendet, tehát ez azt jelenti, hogy az utcában központból lehessen menni a Betlen Gábor utca fele, és ne fordítva.
0: Mennyit vesz igénybe így az?
1: 3 hónap, tehát decemberig.
0: Nem úgy értem, magának a Betlen Gábornak, az 3 hónap?
1: 3 hónap. 3 hónap, egyáltalán nincs esővíz. Egyáltalán nincs esővíz, ki akarjuk építeni, mindenféle vezetéket a föld alatt ki akarunk cserélni, és ezt követően pedig egy gyönyörű utca lesz, andezit járdalapokkal, kockakővel a parkoló, és aszfalttal az út a közlekedési felület.
0: Vannak még témáink, de jön néhány hallgatói kérés is. Nézzük az SMS-t egyelőre. Polgármester úr, akkor ez nem Endrének szól. Ezúton szeretnénk ismételten jelezni a társasházunk villámvédelmi rendszerével kapcsolatos véleményünk szerint rendkívül súlyos és sürgős problémát. Értetlenül állunk azelőtt, hogy még mindig nincs megoldás a korábbi szigetelési munkálatok során a társasház villám... Na, ez hosszú.
1: Ismerem a helyzetet, ismerjük igaz a polgármester úrra. Ez a Tábor negyedben van. Egy olyan helyzet történt, hogy egy olyan tömbházba, amit ezelőtt 5 évvel kb. Szigeteltek, ha jól emlékszem, pályázatból szintén, az történt, hogy a villámhárítót talán nem tették vissza, vagy volt is, meg nem is volt, és a lift ez miatt igaz, a villám csapott a tömbházba, gyakorlatilag tönkrement a lift. Ott beszéltem is a vállalkozó valaki a liftet szereli, sikerült egy kicsit alkudni az egyébként egészen magas összegből, és arról tájékoztattak, a polgármester úr beszélt a lakóbizottsági elnökkel is, arról tájékoztattak, hogy a liftet azt meg fogják javítani. Igaz, mi nem tudjuk ezt önkormányzati pénzből, mivel magántömbházról van szó, a lakosok összepótulnak. A villámhárítóval kapcsolatban pedig lehívtuk a céget, hiszen ezek garanciális munkálatok kell legyenek, akik elmondták, hogy ez egyáltalán egyáltalán nem szerepelt a projektbe, ismét azt látjuk, hogy egy olyan dolog, amikor hanyagmunkát vett át a város gyakorlatilag, és most a lakók isszák meg ennek a levét. Őszintén megmondom, hogy nem tudtam, nem oldódott meg ez a probléma, mi abban a hitben voltunk, vagy lehet, te többet tudsz erről a polgármester?
2: Én a múlt hét második felében keresett meg lakóbizottsági elnök úr, ő azt mondta, hogy a lift az már működőképes.
1: A lift működőképes, akkor még csak a villámhárító kérdés maradt, azt is meg kell oldani. Itt arra kérem akkor, hogy a lakóbizottsági elnökön keresztül, vagy akár direktben is vegyék fel velünk a kapcsolatot, nézzük meg, hogy akkor a villámhárítóval mi történt. Én a lifttel foglalkoztam, mert hogy ott idős lakosok is vannak 7., 8. emeleten, és ők akkor, amikor vásárolnak két üveg vizet, nem normális, hogy gyalog kell napokat, heteket megtegyenek.
0: Igen, itt a kérés, hogy tájékoztassák őket. Itt a 10-es blokk
1: függetlenség, így
0: van. Lakóközösségnek a vezetője, hogy tájékoztassanak bennünket, milyen konkrét intézkedések kívánnak tenni az ügy megoldása érdekében, illetve milyen határidővel várható a probléma a végleges rendezése, ezt lehet tudni, nem nagyon még.
1: Nem, de itt akkor vegyük fel az elnökkel, vagy a lakóbizottság vezetőjével direktbe a kapcsolatot.
0: Nézzük, az Attila utca felújítási projektje jelenleg milyen fázisban van, és mikor várható a munkálat megkezdése? Az utolsó közölt információ szerint a kivitelezési tervek ellettek fogadva, és kírják a kivitelezési licit fázist, hogy valamikor az ősz folyamán tudjanak munkához látni, de azóta új információ nem került.
1: Így van, teljesen elkészültek az Attila utcára mindenféle dokumentációk, ami azt jelenti, hogy nem csak a beavatkozási terv a dali, hanem a technikai terv is elkészült. Ezeket mind feltöltöttük az Engelszelényi platformra. Igaz, ez egy Engelszelényi programból megvalósuló újítás lesz. Egy probléma van, nincsen kormány, ennek megfelelően nem hagytak jóvá egyetlen új utcát sem. Ott megígértük az ott lakóknak, hogy az Engelszelényiben több utca is érintett udvarhelyen. Az Iskola utca, a Bükfa utca, a Reményik Sándor utca, a Fások utcájának egy része, a Margaréta utca talán, de megígértük, hogy az Attila utca lesz az első, amit a Szelényi programon belül el fogunk kezdeni. Illetve nem Szelényi, de ugyanilyen helyzetben van a Kükülő utca is, ahol szintén megígértük az ott lakóknak, hogy a technikai terv elkészülte után neki fogunk a munkálatoknak. A technikai tervet jelen pillanatban is készítik. Ha jól tudom, voltak a Kükülő utcai lakókkal is beszélgetni, és ott is az a helyzet, azt már saját költségvetésből kell elkészítsük. A Kükülő utcába ezt vállaltuk, megígértük, hogy meg lesz a mandátumban, már így is késésben vagyunk, noha a mandátum felénél vagyunk, de meg fog valósulni.
2: És engedd meg, polgármester úr, hogy utaljak vissza a Kükülő utcánál az előző polgármesternek az egyik kijelentésére, igazából Facebook bejegyzésen is elérhető, ahol azt írta, hogy a Kükülő utca az készen áll az aszfaltozásra, ami echte hazugság.
1: Tehát a Kükülő utcát, ezt így van, vissza lehet menni, azt írták annó, hogy minden dokumentáció elkészült, hát a dokumentációkat mi készítettük el. A beavatkozási tervet is mi fogadtuk el, technikai tervet pedig mi rendelt, tehát még csak elképzelés sem volt arról, hogy mi fog történni a Kükülő utcával. Jó, mondhatnánk, hogy az egy kis utca, bár ott van a város központi részén, az egyik legnagyobb adót fizetik az ott lakók, de ilyenfajta ringatásokban volt részük az elmúlt időszakban, úgyhogy meg fogjuk ezt javítani, meg lesz ebben a mandátumban a Kükülő utca. Megígértünk, ott voltunk, sajnáljuk, hogy nem tudtuk előrébb hozni, de egész egyszerűen nem tudtuk, hogy ennyire siralmas helyzetben van a város.
0: Jó, Facebook Messenger, jó napot kívánok, áramszünet, vízszünet, azt ígérte, egyeztet a szolgáltatókkal, meg történt-e?
1: Igen, erről igyekeztem tájékoztatni is a városlakókat. A vízszolgáltató már be is szerezte a generátort, hogyha ilyen eset fog még történni, ezt itt tárolják, hosszú távú bérleti szerződést kötöttek, van már generátor, tehát ilyen jellegű vízszünet, mint ami volt ezelőtt 3 héten, nem fog előfordulni a közeljövőben a városban. Az árammal kapcsolatban azt kell tudni, hogy bár Udvarhely területén is voltak meghibásodások, a legtöbb esetben ezek azért vidékről jönnek be. Most is rengeteg visszajelzést kapok arra vonatkozóan, hogy bár a probléma város szinten alapvetően megszűnt, de a Felsőbetlen negyedben, illetve Kadicsfalvának egy részén vannak továbbra is áramingadozások, ami nagyon sok problémát tud okozni, főleg akkor, hogyha az embernek vállalkozása van, egy asztalos műhely, egy cukrász laboratórium, ahol a hűtők folyamatosan kell menjenek. Egyeztettem ott is, ezt követően is az elektrika igazgatójával, vidéken ez egy márifalvi meghibásodás, de gyakorlatilag itt jött keresztül, nem nagy szabású, tehát hogy nem kell arra számítani, hogy a város teljes szintjén villanyáram nélkül fogunk maradni. Még egyszer mondom, a víz az megoldódott, gyakorlatilag az nem fog előfordulni többet, hogy egy napon keresztül ne legyen víze a városnak, villanyárammal kapcsolatban pedig.
0: Vihar, valami, bármi.
1: Így van. Elsősorban ezek okozták. Akkor is egy vihar okozta, ami nem Udvarhelyen volt, hanem talán Varságon, ha jól emlékszem, és kihatott Udvarhelyre is. Egy nagyon szerencsétlen vonalunk ment meg, ahol a Harvíznak is van a vízderítő, víztisztító állomása. Szóval az egy nagyon szerencsétlen történet volt, ami pont hétvégére esett. Lagzik voltak a városban, rendezvények voltak, egy nagyon kellemetlen szituáció volt. Tisztáztuk a dolgot, már másnap lejött Udvarhelyre a Harvíznek a vezérigazgatója, illetve az elektrikánál is a megyei és a brassói regionális igazgatóval is egyeztettem mind a városi mellett, és mindenki azon, hogy ilyen többet ne forduljon elő.
0: Újabb SMS, kedves városvezetés, az ígért Ugron Gábor utcai kövezetút felújításra érdemes még várni, a város egyik legnagyobb temetője felé vezető úton. Lassan itt a téli, és az idei évben eléggé megfeledkeztek erről a szakaszról. Köszönöm.
1: Így van, az Ugron Gábor utca felső fele egy nagyon kényelmetlen helyzet, ugyanis, hogy gyakorlatilag 6 éve zajlik a kisajátítás. Azt kell tudni, hogy a felső része, igaz, az alsó része elkészült, mind a kettő Szelényi programban volt benne. A felső részénél viszont ott már ilyen komoly kőkerítések vannak az útfelületre kihozva, nem adja ki a szabványt az útméret gyakorlatilag, és éppen ezért pályázatból nem nagyon lehet felújítani, csak akkor, hogyha ez a kisajátítás gyors lenne, az ott lakók nem támadnák meg bíróságon ezt a folyamatot, mert hogy jár le a program. Tehát gyakorlatilag 6 év alatt nem tudott a városot kisajátítani területet. Én ezt kell mondjam a kérdezőnek, ilyen nagyon katolikusan, hogyha már ilyen temetős kérdések is vannak, hogy az Ugron Gábor utca felső fele a Szalinyi programból nem fog megvalósulni, ott egy olyan megoldást kell találjunk, ahol gyakorlatilag vannak ilyen megoldások, ilyen kisebb szünetet teszünk be, ahol meg tud állni az autó akkor, hogyha jönnek szembe is, de ezt EU-s pályázatból, mivel hogy nem felel meg az útméret és a járdaméret szabványoknak, nem lehet megoldani, tehát saját költségvetésből kell majd megoldjuk.
0: Jó, nézzünk egy másikat, Messengeren érkezett. Gyerünk. Na, nehezen tölti be, látom, hogy megjött.
1: Ha nem jöhet SMS-es is, hogy ne.
0: Jó, akkor legyen SMS-es, ez most érkezett. Egy pillanat. Tisztelt programos, ezúton szeretnénk ismételte jelezni, de ez már volt. Ja igen, jövő héten szeretnénk időpontot kérni a hétfő kivételével Szakács Pál István úrtól. Ez a villámhárító.
1: A villámhárító probléma. Egy probléma van, én a jövő héten életem első testvérre a városi látogatói körútján leszek Szabadkán, illetve Budaváron, úgyhogy én nem leszek. A polgármester úr esetleg, hogyha adsz egy időpontot, megkérlek nagyon szépen. Persze. És csináljuk úgy, hogy akkor a polgármester úr ad egy időpontot, és SMS-be el fogod küldeni Csaba az illetőnek, jó?
0: Jó.
1: Én is nagyon szeretném, hogyha pontot tennénk, és akkor direktbe jöjjenek el a tömbház lakói, illetve a lakóközösségnek a képviselője a polgármester úrhoz, és nyilván miután visszajövök, én is be tudok csatlakozni, de a jövő héten nem leszek a városban.
0: Jó napot kívánok! Mi a helyzet az okos jelzőlámpákkal? Néhányat leszereltek? Nem működnek? Köszönöm a válaszát!
1: Az okos jelzőlámpák, hogyha jól tudom, most már mind működnek, ami azt jelenti, hogy jelzőlámpák tekintetében a Betlen Gábor utcai nem működik, de az soha nem is volt okos. Volt okos valaha? Az nem volt okos. Azért nem működik a Betlen Gábor utcai, mert igaz, a Betlen Gábor utca felső felén útfelújítási munkálatok zajlanak, és azt láttuk, hogy ez így egy kicsit fluidabb közlekedést eredményez. Kíváncsiak vagyunk mi is arra, hogy iskola kezdéskor mi lesz. Most nyilván nagyon kényelmesen lehet közlekedni a városba, tehát, hogy még ezek az útlezárások is belefértek. Ellenben a terelőúton már vissza van állítva a rend. Ennek megfelelően a Tamási áron, az Orbán Balázs, illetve a piaci útkereszteződéseknél is működnek a jelzőlámpák. Ezek okos jelzőlámpák, amennyire ezek okosak tudnak lenni, azért néha ezekben mi is kételkedünk. És nagyon nagy kérdés a Fások utcai útkereszteződés. Igaz, ott többen is kérik azt, hogy tegyük vissza a jelzőlámpákat, és nagyon sokan meg azt mondják, hogy nincs amiért, mert az komoly közlekedési káoszokat okozott. Egyelőre mi is ez utóbbinál vagyunk. Igaz, az lenne az ideális szerintem, hogyha körforgalmakat lehetne kialakítani. Sajnos, és most akkor tényleg nem akarnám, hogy ez egy olyan műsor lenne, ahol visszafele mutogatunk, de sajnos azt azért el kell mondani, hogy vásárolt a város két olyan területet körforgalom kialakítása céljából ezelőtt 5-6 évvel, az egyik a Tamási Áron utcában van, a másik pedig pont a Fások utcában, ahol az életben nem adja ki. A Fások utcai az számomra azért különösen fájó, én pont ott lakom, nekem az a lakó körzetem, a Cipészek utca, mert nekem ott volt az a hely, ahol én a gumikat leszoktam cserélni. Ott volt egy nagyon jó vulkanizáló üzem, ami 3 embernek adott munkát. Ott a tulajdonostól elvették, azt mondták, bontsd le a garást, mert ide egy körforgalom lesz, egy út, az életben nem tud lenni, mert nem adja ki gyakorlatilag a széle a hosszát, de megszűnt a két embernek a munkahelye, és megszűnt egy vállalkozás. Úgyhogy a Fások utca kérdéses, mindenhol máshol a terelőúton egyébként a jelzőlámpák visszaálltak.
2: És itt a Fások utcánál még egy annyit, tehát olyan beállítás jelenleg nincsen, ezekkel próbálkoztunk, ami a forgalmat fluidabbá tenni, tehát nem létezett olyan konstrukció, amivel a forgalom fluidabban tudott volna működni, mint jelenleg a nélkül.
0: Nagyon fogy az idő, nem tudom, 3 percben, hogy tudunk beleférni. Jött egy kérdés, ez biztos, hogy a polgármesternek szól, nem írta ide, én tudom, hogy ő foglalkozik ezzel. Egy kérdés a mai témával kapcsolatban, a széldombon mikor szabadulunk meg a medvétől végre?
1: Hát a dőlhetek.
3: Igen.
2: Bárcsak tudnék erre válaszolni konkrétan, tehát itt talán ez is egy külön rádióbeszélgetés megérdemelne, bár egyszer már beszéltünk róla. Ugye itt az van, és eljutott ez a probléma egy olyan szintre, hogy most már egyszerre több helyen kellene lenni, ez az igazság. Tehát egyszerre kellene a Széldombon lenni, a Rózsa utca Szent Imrében lenni, a Rákóczin lenni és Kadisfalván lenni. És egyszerűen nem lehet mindenhol egyszerre ott lenni. Ugye vannak példás összefogások lokálisan, most például gondolok a Rózsa utca Szent Imrére, ahol a lakók hát kezükbe vették a sorsukat, az önkormányzattal együtt, partnerségben sikerült egy nagyobb tisztítási munkálatot elvégezni, tehát ők közmunkára jelentkeztek azért, mert érezték, hogy mekkora nagy a probléma. Másik oldalon viszont például a Széldombon, ott tipikusan az a helyzet, hogy hatalmas, nagy elbokrosodott területek vannak, és ez mind magán kézben van. Ennek megfelelően mi felszólításokat bár osztunk ki, de nagyon sok esetben a tulajdonosok vagy nem is itt élnek, befektetési célból megvásároltak bizonyos területeket, tehát nem igazán foglalkoznak az adott területnek a rendbentartásával, tisztításával. Ettől függetlenül viszont mi minden jelzést komolyan veszünk, minden jelzésnél ott vagyunk. Ugye 3 fázisát, vagy 3 fontos lépést határoztunk meg a tavalyi évben. Az egyik az az, hogy az elbokrosodott területeket amennyire lehet ki kell tisztítani, azért, hogy a medve az ne érezze azt, hogy biztonságban van azon a területen, tehát minél gyorsabban próbáljon meg továbbállni. A másik az élelemforrásokat azonosítottuk, amire a medvék bejönnek. Ugye most az az időszak van, lejárt a párzási időszak, most az az időszak van, amikor az élelemforrás miatt jár be a településekre, ennek megfelelően ugye van egy csomó fosókaszilva, körtefa, almafa, ezek miatt, vagy ez a célpontja most. És ezeket azonosítottuk. Ugye volt, ahol a szemeteseket is megpróbáltuk áthelyezni. Tervben van egyébként, hogy a szelykén a kis kukákat, azokat csukhatóvá alakítjuk, pontosan azért, hogy a medve az ne szokjon oda. Aztán a harmadik az az, hogy a bevetési készenléti egységet azt megerősítsük. Én azt hiszem, hogy ez is sikerült. Van most már egy nagyon ügyes állatorvosunk is, vadásztársulattal is nagyon jó a kapcsolatunk, úgyhogy én mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy amennyiben medvét észle, azonnal jelezze azt a helyi rendőrségnek, azért, hogy minél hatékonyabban tudjunk beavatkozni. Ugye itt voltak kilövések is, a törvényi kereteket maximálisan kihasználjuk, hogyha Nikusor dán államelnök nem tenni a pálcát vagy a botot a küllők közé medveügyben, akkor talán eredményeket is lehetne elérni, hiszen ez egy országos probléma, amit lokálisan mi próbálunk kezelni, amennyire tudunk, de ez egy országos probléma, amit országosan kellene kezelni.
1: És nagyon röviden, mert nagyon szerénkedik a polgármester úr, de ő tényleg az a fajta ember, aki aztán nem kimérve az idejét, és ezek általában esti műszakot jelentenek, ma, hogy 3-4 órát ül ott, és ezt tanúsítják a Rózsa utcában lakók, a Széldombon lakók, és gyakorlatilag megpróbálják eltávolítani folyamatosan a medvéket, és reggel 7:30-kor szerintem ő az első, aki beesik a hivatalnak az udvarán. Nem egy könnyű feladat, és bár voltak kilövések is, azt látjuk, hogy egy kicsit olyan, mint amikor megyünk a romániai út, akkor megelőzünk két teherautót, örvendünk, hogy tudunk kicsit haladni, és jön a következő, itt is az van, egy-kettő elmegy, és megjelennek az újak.
0: Jó, egy-egy fél mondat marad, de tényleg fél mondat marad mind a polgármesternek, mind pedig az alpolgármesternek. Beszélhettünk itt ugye kutyákról, a cselekvési terv, stb. Lesz lehetőségünk a jövőben a buszokról, ugye az új buszokról, esetleg az Urbánával kapcsolatosan erre is majd lesz lehetőség, akár épp az Urbána vezetőjével, és új van saját projektje a városnak, épp ugye a Hargita Nipe mai lapszemlében benne volt, hogy decemberre talán akkor már tudni is fogjuk, hogy ki az, aki nekiállhat a munkálatoknak remélhetőleg jövő év tavasszal, hogy élettel telik meg majd a kükülőszél. Erről majd a jövőben, de egy-egy fél mondat erejéig azért lehetőséget kap mind a polgármester, mind az alpolgármester. Zárja a szót a polgármester rendre, akkor kezdjük az alpolgármester.
2: Jó, én akkor inkább meginvitálnám, vagy elhívnám a székelyudvarhelyieket a következő RMDS utca fórumra, ami a kórház negyedben lesz. Ez csütörtökön lesz 7 órától.
0: Holnap?
1: Holnap este 7 órától.
2: Igen, a kórház negyedben, ahol ugye a körzetnek a problémáiról tudunk majd beszélni, ugye, és milyen szép az, amikor azzal tudjuk zárni, amivel kezdtük, ugye az emberek között vagyunk, és az emberekkel közösen hozzuk meg a döntéseinket. Ennek megfelelően minél több lakóst várunk, aki majd megoszthatja ott velünk azokat a meglátásokat. Így van, de ötleteket, meglátásokat, gondolatokat
0: javaslatokat
2: is. Úgyhogy ezeket majd szívesen fogadjuk. És hát zárásként én talán annyit mondanék, amit mindig is szoktam, hogy falatonként az elefántot lassan minden a helyére fog kerülni ebben a városban.
0: Polgármester úr?
1: Nagyon röviden én is akkor egy-két dolgot mindenkelőtt. Tényleg én megköszönöm a városlakóknak a türelmét az elmúlt időszaknak a beruházásaihoz és a jó hozzáállását. Rengeteg jó visszajelzést is kapunk. Mindemellett én kiemelnék egy dolgot. Igaz, mi 2024-ben nem azt tettük, amit mások szoktak, hogy így egy egész repet hoztunk a hátunk mögé, hanem célirányosan, tudatosan két helyen váltottunk talán igazgatót, az Urbánánál és a kórháznál, és én azt gondolom, hogy mind a két helyre remek ember került, és mindenki láthatja azt, aki például megnézi a városnak a köztisztaságát, megnézi, hogy járnak az autóbuszok, hogyan öltözködnek az emberek, hogyan működik gyakorlatilag az ügyfélszolgálat a kórházban, vagy éppen az Urbánánál, hogy jól döntöttünk, és tényleg hálás vagyok, hogy jó emberekkel tudunk együtt dolgozni, közös a cél, hogy Székelyudvarhelyt visszategyük arra a pályára, ami nagyon sokáig volt, és én tényleg bízom abban, hogy jó úton járunk még akkor is, ha roppan nehéz úgy az országos, mint a nemzetközi gazdasági környezet.
0: És a taxikról még nem is beszéltünk, de ennyi fért sajnos a mai műsorban. Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester volt a vendégünk. Uraim, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.

0: támogatást kapnak az állattenyésztők. Jövő héten lesz a táncház találkozó. Elkészült a kupameccsek programja. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Évtizedes mélypontra süllyedt a betöltetlen állások száma Romániában. A második negyedév végén valamivel több mint 26 ezer üres munkahelyet tartottak nyilván, ami éves szinten 15,5%-os visszaesést jelent. A csökkenés 2020 óta a második legnagyobb mértékű, amikor a koronavírus járvány miatt csaknem 38%-kal esett vissza a betöltetlen állások száma. A legnagyobb visszaesést a közigazgatásban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben jegyezték, a közférában pedig ebben szerepet játszik a létszámstopp. Szeptember 1-től igényelhetik az állami támogatásokat a sertés és szarvasmarha tenyésztők. A sertéstartók férőhelyenként 11,9, illetve 13,7 euróra, míg a szarvasmarha tenyésztők állatonként 68 euróra számíthatnak. Az ügyvivő mezőgazdasági miniszter Táncos Barna szerint az ágazatok nehéz helyzetbe kerültek, elsősorban a közel-keleti válság miatt megemelkedett költségek következtében. A támogatásokról szóló törvénycsomagot július végén fogadta el a képviselőház, a pályázati útmutatót pedig a mezőgazdasági ügynökségek még ezen a héten közzé teszik. Szeptember 4-én és 5-én tartják az idei erdélyi táncház találkozót Székelyudvarhelyen. A rendezvény középpontjában Kallós Zoltán, kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő és pedagógus öröksége áll, születésének 100. évfordulója alkalmából. A szombati gála műsort Könczei Árpád rendezi, az előadásban mintegy 120-130 táncos és csaknem 30 zenész működik közre, a különböző hivatásos néptáncegyüttesek közösen lépnek színpadra. A táncház találkozó hagyományosan a pénteki felvonulással kezdődik, a különböző helyszínekről érkező csapatok a Patkóban találkoznak 17 órakor, majd közösen vonulnak a Városi Parkba. Elkészült a labdarúgó román kupa csoportkörében az első forduló programja, a sorozat a Sepsió SK kolozsvári CFR párharccal kezdődik meg jövő héten, szeptember 1-én, kedden 18 órától. Szintén azon a napon játszik a Kolozsvári Universitatea a Petrolullal. Szeptember 2-án 8 meccs lesz, aznap 17 órától a C csoportban, az FK Csíkszereda a Besztercei Glória otthonában lép pályára. A román kupa csoportkörében 24 együttes szerepel, amelyeket 4 egyenként 6 csapatos csoportba soroltak be. A Magyar Kézilabda Szövetség tegnap bejelentette, hogy női játékos kategóriában Pádár Ildikó, férfi játékos kategóriában Szabó László, míg az edzőknél Laurenc László kapta a legtöbb szurkolói szavazatot, így ők csatlakoznak a Hírességek csarnokának alapító tagjaihoz. A beiktatásukra augusztus 30-án a székesfehérvári szuperkupán kerül sor. Megváltozik az időjárásunk, délelőtre már változékony égboltot, délutánra esőt és viharokat jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérséklet értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: A Lidlben a 250 grammos állisztó pörkölt és sós héjas pisztácia 13,49 bani a Lidl Plusszal, és az 500 grammos állisztó pörkölt és sózott piros héjú földi magyaró 7,99 bani a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső,

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
4: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a Négyes Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
5: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
6: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
5: Épp a héra új színeit nézegetem.
6: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
5: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
6: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
5: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
7: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

46 évet tölt a mai napon minden keresztény ember kevinje. Mert ha jön karácsony, akkor halljuk, ahogy az édesanyja elkiáltja, hogy Kevin! Igen, a reszkesetek betörők főszereplőiről van szó, Macaulay Culkin, amerikai színészről, karácsonyaink öröki fiú filmszereplőjéről, aki, mint mondtam, 46 évet tölt a mai napon. Isten éltesse! Valószínűleg, hogy lesz ő majd 80 éves is, és a fejünkben mégis az a fiatal srác lesz ott, aki a betörőket rendesen pontra teszi. És szintén a mai napon ünnepel, ha jól számolom, akkor 55 éve tölt Thalia Szódi, mexikai énekesnő, illetve színésznő is. Hát van, aki a Szappan operáiról ismeri őt, de van, aki zenei előadóként, bár hogyha a zenei területre tévedünk, ott is van egy ilyen latinos verziója, és van egy picivel modernebb, az ezredforduló tájékán Fat Joe-val is közösen adott ki olyan dalokat, amelyek már picit modernebbek, és nem sok közük van sem a Szappan operához, sem olyan latin-amerikai, inkább rappes dalok ezek, mint amilyen a Baby I'm in Love 2003-ban megjelent dala. Isten éltesse akkor Macaulay Culkin filmszínészt és Táliát is.

A 90-es évek zenéje, Hathaway, What is Love? 9 óra 36 perc van. Maradva a 90-es évek zenéjénél, és kötve a mai dátumhoz, augusztus 26-ához, 69 évet ünnepel a mai napon Dr. Albán. Nigériában született, 23 évesen költözött Svédországba, hogy fogorvosnak tanuljon. És a tanulmányait be is fejezte, sőt, saját rendelőt is nyitott. De közben azért, hogy finanszírozza az egyetemet, DJ-ként dolgozott egy stockholmi klubban, ahol időnként rá is énekelt az általa játszott lemezekre, így figyeltek fel rá. 1990-ben találkozott Dennis Pop producerrel, és ekkor kezdődött a zenei karrierje. A Hello Africa című első albuma nagyjából 1 millió példányban fogyott. De azután jött a Schluss Point, 92-ben megjelent az It's My Life, amely több európai országban első lett, és az Egyesült Királyságban a második helyig jutott. Ugye hát végül is nem véletlen, hogy fogorvosi tanulmányai miatt lett Dr. Albán, vagyis ha nem költözik Svédországba fogorvosnak, könnyen lehet, hogy ma nincs It's My Life, csak egy nigériai fogorvos valahol Stockholmban. Van egy romániai vonatkozása is, állítólag olyan hírek terjednek, hogy Dr. Albán Romániában járt egyetemre, ez nem igaz, viszont az egyik testvére valóban Temesváron tanult. Úgyhogy Isten éltesse Dr. Albánt, milyen jó, elvesztettünk egy talán remek tehetséges fogorvost, de kaptunk egy olyan zenei sztárt, akinek a dalai, hát nem azt mondom, hogy a legaktuálisabb slágerek, de még ma is. Akad egy réteg, amely szívesen hallgatja ezeket. Mi csak kibeszél még? Luke's Talking, 1994-ből Dr. Albán.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
3: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
2: Igen, jól hallottad. 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
3: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
2: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
3: Fitfil nyár.
2: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ella Henderson és Brave, 6 perc választ el 10 órától. A Star Rádió legfrissebb hírei érkeznek pontban 10-kor. Addig is eredjünk neki. Hit the Road Jack, Hermes House Band.

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.

0: Újabb utcafórumot tartanak. Nem lesz villany pénteken. Visszavágók voltak a BL selejtezőkben. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Mégsem szüneteltetnék a szociális ösztöndíjak folyósítását a vakációk idején. Az ügyvivő miniszterelnök szerint nagy valószínűséggel elvetik azt a javaslatot, amely szerint a diákok a vakáció alatt nem kapnák meg ezt a támogatást. Ilie Bolozsán szerint a kezdeményezés egyelőre a közvitán lévő kormányhatározat tervezetben szerepel, a végleges döntést pedig annak a kormány elé kerülésekor hozzák meg. Az Oktatási Minisztérium azért javasolta a folyósítás szüneteltetését, mert a szociális ösztöndíjat az iskolába járást ösztönző támogatásként értelmezi. Újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Augusztus 27-én, csütörtökön este 7 órától a kórház lakótelep lakóit várják nyílt beszélgetésre a játszótér mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémáikat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Nem lesz villany pénteken több Udvarhelyi utcában. A villamosági vállalat értesítése szerint augusztus 28-án 9 és 17 óra között az elektromos hálózaton végzendő műszaki javítási munkák miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás a Cinege utcában, a Farcádi utcában a 29-es és 69-es, illetve 20-as és 56-os házszámok között, a Budvár utcában a 44-es és 52-es házszámok között, a Szejkefürdőn, a Szildombon, a Maxol Kft-nél, az Eurosan Gift-nél és az Eurato RT-nél. Visszavágókat játszottak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőiben. A nem bajnoki ágon a norvég Bodø Glimt a holland NEC Nijmegent 3-0-ra verte, és 6-1-es összesítéssel jutott a főtáblára. A bajnoki ágon az osztrák Linz a skót Celtic Glasgow-t fogadta, az odavágón a Celtic 3-0-ra nyert, a tegnap esti meccs 90 perc után 4-1-re állt az osztrákok javára. A hosszabbításban az osztrák csapat még egy gólt szerzett, illetve kihagyott egy 11-est, így a Linz 5-4-es összesítéssel ment tovább. Szintén a bajnoki ágon az Azeri Shabakh az izraeli Hapoel Bersevával játszott, az odavágón a Hapoel 2-1-re győzött, a Kovács István által vezetett találkozó 90 perc után 3-2-re állt, a hosszabbításban az azeriek még két gólt szereztek, és 6-4-es összesítéssel tovább jutottak a BL főtáblára. Folytatódott a Vuelta országúti kerékpáros körverseny, a tegnapi Andorrában lezajlott szakaszt 50 kilométeres szólóval nyerte meg Tadej Pogacar. A szlovén kerékpáros egyszerre vezeti az összetettet, a gyorsasági és a hegyi pontversenyt is. Az ötödik szakasz ma 14:30-kor kezdődik, a résztvevők már két spanyolországi település, a Falset és Roquetes közötti 173,5 kilométeres szakaszt teszik meg. Esős idő lesz a mai napon, térségünkben csapadékra kell számítani, a széljárás pedig többnyire erős marad. A hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalondatetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya Eleden 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.

0: utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Pizza?
3: Ham.
2: Burger?
3: Ham.
2: Napi menü?
3: Ham.
2: Girosz?
3: Ham.
2: Éhes vagy?
3: Ham. Kattalj rá a kajára!
4: Minőségi irat, fűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió.
9: Star Rádió. Star Rádió.

A valami Amerika című film betétdal a Jamie Winchester-től. Lonely Angels Land. 10 óra 17 perc van. Áramszünetre készülünk. Ez nem véletlen, váratlan, ez előre betervezett, igazából az elektromos hálózaton végzendő műszaki javítási munkálatok miatt lesz holnap után, augusztus 28-án. Akkor az péntek, ugyebár? A 26 szerda, akkor 28 az péntek. Reggel 9 és délután 5 óra között elég sokakat érint. Tehát áramszünetre számítsanak a Cinege utcában, a Farcádi utcában, a 2669, illetve a 2056-os házszáma között, a Budvár utcában a 42 és 52-es szám között, Szejkefürdőn, a Széldombon, a Maxol Kft-nél, az Eurosangift-nél és az Eurato RT-nél.

0: Fast forward.
1: Radio. The summer is magic. Nyári hangulat a 180. Öltse kellemesen a nyarat a Star Rádióval.
2: Miénk a nyár.
1: Star Rádió.

Margaret Island, 10 óra 40 perc van, és érdekes hír, könnyen megtörténhet, hogy szigorodik a gépjárművezetői vizsga, vagyis visszatérhet a tanpályás, ha úgy tetszik, poligonos megmérettetés. Gyökeres változások előtt állhat a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzését célzó gyakorlati vizsga itt nálunk, Romániában, ha úgy tetszik. Visszatérhet a tanpályás megmérettetés, írja a Maszol, amely meg is szólaltatott egy gépjárművezető oktatót, aki szerint ki sem kellett volna venni. A Szenátus Védelmi Bizottsága előtt heverő törvénytervezet értelmében újból bevezetnék a tanpályás poligonos vizsgarészt, amely egészen 2000-ig a járművezetői vizsga szerves részét képezte. Na. Amennyiben a kezdeményezést elfogadják, a leendő járművezetőknek egy erre a célra kialakított tanpályán kell majd számot adniuk az alapvető vezetéstechnikai ismereteikről. A rutinvizsga részeként a jelölteknek emelkedőn való indulást, hátramenetet, párhuzamos parkolást, valamint szűk helyen történő megfordulást és bolyák közötti szlalomozást kell majd végrehajtaniuk. A törvénytervezet szerint a gyakorlati vizsga két szakaszból állna, először egy tanpályán, vagyis egy poligonon végzett járműk kezelési felmérésre kerülne sor, és akik ezen a szakaszon sikeresen túljutnak, csak is azok, ők bocsáthatók forgalmi vizsgára. A kizárólag forgalomban történő vezetés nem teszi lehetővé egyes alapvető manőverek, például megfordulás, szűk helyen elindulás, emelkedőn párhuzamos parkolás, egységes és szabványosított értékelését. Kontrollált környezetben végzett teszt hiányában a sofőrök anélkül lépnek be a forgalomba, hogy bizonyítanák, technikailag uralják a járművet, vélik a projekt kezdeményezői. Dobra Csaba, egy Sepsiszentgyörgyi autósiskola tulajdonosa és gépjárművezető oktatója határozottan támogatja a tervezet elfogadását. Meglátása szerint a rutinpályás oktatást és vizsgát annak idején ki sem szabadott volna venni a rendszerből. Hogy miért? Van erre magyarázat. A kezdő tanulót jelenleg kénytelenek vagyunk kivinni a városi forgalomba. Ha látja az oktató, hogy a tanuló még nem áll készen, félre első utcákon próbálkozik, de az ötödik alkalommal már be kell vigye a sűrűjébe, még akkor is, ha ezzel veszélyezteti a közlekedőket, mutat rá a gyakorlati oktatás jelenlegi ellentmondásaira a szakember. Dobra Csaba hangsúlyozza, hogy a tanpályás vizsga visszaállításával végre megszűne a vizsgázók közötti egyenlőtlenség. Jelenleg a B-kategóriás vizsgán óriási szerepe van a szerencsének. Egyes tanulók könnyebb, míg mások jóval bonyolultabb útvonalakon kénytelenek vezetni, és megesik, hogy bizonyos manővereket, például a párhuzamos parkolást, nem is kéri számon rajtuk a vizsgáztató rendőr. A poligonon ezzel szemben mindenki pontosan ugyanazt a feladatsort kapná, megszabott időkeret, például 5 perc alatt, ahogyan az jelenleg a motorkerékpár vizsgákon is történik. A tanpálya emellett egy fontos szűrőpróbaként szolgálna, ahol a tanulóvezető egyedül ül az autóban, és a mellette ülő oktató segítsége nélkül kell bizonyítania, hogy képes uralni a gépjárművet. Hát, megmondom őszintén, én is támogatom ezt. Úgy legyen, szavazzák meg! Jöjjön vissza a poligon!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru hollapunkat.
6: Hadd nagy viakolor, minőség megbízható.

Alex Hosking, Need Your Love, 8 perc választ el 11 órától. Újabb órát zárunk, többek között a Roxette-tel. Spending My Time, 11-kor jönnek a hírek.

0: Újabb utcafórumot tartanak. Nem lesz villany pénteken. Visszavágók voltak a BL selejtezőkben. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Mégsem szüneteltetnék a szociális ösztöndíjak folyósítását a vakációk idején. Az ügyvivő miniszterelnök szerint nagy valószínűséggel elvetik azt a javaslatot, amely szerint a diákok a vakáció alatt nem kapnák meg ezt a támogatást. Ilie Bolozsán szerint a kezdeményezés egyelőre a közvitán lévő kormányhatározat tervezetben szerepel, a végleges döntést pedig annak a kormány elé kerülésekor hozzák meg. Az oktatási minisztérium azért javasolta a folyósítás szüneteltetését, mert a szociális ösztöndíjat az iskolába járást ösztönző támogatásként értelmezi. Újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Augusztus 27-én, csütörtökön este 7 órától a kórház lakótelep lakóit várják nyílt beszélgetésre a játszótér mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémáikat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Nem lesz villany pénteken több udvarhelyi utcában. A villamosági vállalat értesítése szerint augusztus 28-án 9 és 17 óra között az elektromos hálózaton végzendő műszaki javítási munkák miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás a Cinege utcában, a Farcádi utcában a 29-es és 69-es, illetve 20-as és 56-os házszámok között, a Budvár utcában a 44-es és 52-es házszámok között, a Szejkefürdőn, a Széldombon, a Maxol Kft-nél, az Eurosan Giftnél és az Eurato RT-nél. Visszavágókat játszottak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőiben. A nem bajnoki ágon a norvég Bodø Glimt a holland NEC Nijmegent 3-0-ra verte, és 6-1-es összesítéssel jutott a főtáblára. A bajnoki ágon az osztrák Linz a skót Celtic Glasgow-t fogadta, az odavágón a Celtic 3-0-ra nyert, a tegnap esti meccs 90 perc után 4-1-re állt az osztrákok javára. A hosszabbításban az osztrák csapat még egy gólt szerzett, illetve kihagyott egy 11-est, így a Linz 5-4-es összesítéssel ment tovább. Szintén a bajnoki ágon az Azeri Shabak az izraeli Hapoel Bersevával játszott, az odavágón a Hapoel 2-1-re győzött, a Kovács István által vezetett találkozó 90 perc után 3-2-re állt, a hosszabbításban az azeriek még két gólt szereztek, és 6-4-es összesítéssel tovább jutottak a BL főtáblára. Folytatódott a Vuelta országúti kerékpáros körverseny, a tegnapi Andorrában lezajlott szakaszt 50 kilométeres szólóval nyerte meg Tadej Pogacar. A szlovén kerékpáros egyszerre vezeti az összetettet, a gyorsasági és a hegyi pontversenyt is. Az ötödik szakasz ma 14:30-kor kezdődik, a résztvevők már két spanyolországi település, a Falset és Roquetes közötti 173,5 kilométeres szakaszt teszik meg. Esős idő lesz a mai napon, térségünkben csapadékra kell számítani, a széljárás pedig többnyire erős marad. A hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számok.

0: válogatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
3: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
3: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak hír a színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
3: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

0: Sziasztok!
1: 11 óra után járunk, 21 perccel visszafogottabb lesz a nyár a következő három napban, beleértve a mait is, sőt a háromból kettő csapadékosnak ígérkezik. 95%-nyi esélyt adnak a meteorológusok arra, hogy a mai nap második felében legyen csapadék. Nem tudom, lesz olyan intenzitása, mint a tegnap esti volt. És a holnapi nap is jelen állás szerint a csapadékosnak ígérkezik. A nap első felében, bár lehet, hogy a kora délutáni órákban is jöhet némi égi áldás fentről, ennek valószínűsége 70%. Nem lesz meleg, 24 Celsius fokos csúcsérték van prognosztizálva mai és a holnapi napra is, és a pénteki nap, amely talán már nem lesz csapadékos, de annyira meleg sem, akkor a 24 Celsius fokos csúcsértéket jósolnak. A nyár a szombati nappal tér vissza, bár lesznek felhők odafenn, attól függetlenül azért napsütésben is lesz részünk, a levegő hőmérséklete pedig 29-30 Celsius fok is lehetséges szombaton, vasárnap, de még hétfőn is.

The Feeling Goes On énekelt a Lost Frequencies, 11 óra 43 perc van. Egyszerű matek, de ha belegondolunk, a matek mégsem olyan egyszerű, és nem minden esetben igazságos. Például, amikor a tanítónéni magyarázza az általános iskolásoknak a szorzást, ugye elmondhatja nyugodtan, és matekes szempontból igaza van, hogy 3x1 az egyenlő 1x3-mal. Mert mindkét esetben a végeredmény az 3. Csak hogy ez nem minden esetben érvényes, nem minden esetben, főleg a való életben nem feltétlenül állja meg a helyét. Gondoljunk bele, 3x1 egyenlő 1x3-mal. Pistike jelentkezik is, hogy tanítónéni, ez nem így van. Anyu azt mondja, hogy nem egyenlő. Tanítónéni elcsodálkozik, miért? Mi neked az anyukád? Erre a válasz, gyógyszerész. És ebben az esetben a 3x1 nem egyenlő 1x3-mal, gondoljunk csak bele, hogy napi 3x1 tablettát kell bevenni, az nem ugyanaz, mint hogyha egyszerre veszel be 3 tablettát. Azon a napon 3 tablettát vettél be, csak nem mindegy, hogy hogy. 3x1-et vagy egyszerre 3-at.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

Tiesto és Leilaon 8 perc választ el 12 órától, tehát hamarosan harangszó, viszont a búcsú kivételesen nem negyed egykor lesz, hanem már most podcastot készítünk 12 órai kezdettel, úgyhogy azt nem lehet félbeszakítani, idejönni, hogy na jó, elmentem, majd jövök holnap, viszont ez tényleg így lesz, már 6 órakor itt leszek, addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, további kellemes napot, holnapig a legjobbakat, ciao.

0: Újabb utcafórumot tartanak. Nem lesz villany pénteken. Visszavágók voltak a BL selejtezőkben. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Mégsem szüneteltetnék a szociális ösztöndíjak folyósítását a vakációk idején. Az ügyvivő miniszterelnök szerint nagy valószínűséggel elvetik azt a javaslatot, amely szerint a diákok a vakáció alatt nem kapnák meg ezt a támogatást. Ilije Bolozsán szerint a kezdeményezés egyelőre a közvitán lévő kormányhatározat tervezetben szerepel, a végleges döntést pedig annak a kormány elé kerülésekor hozzák meg. Az Oktatási Minisztérium azért javasolta a folyósítás szüneteltetését, mert a szociális ösztöndíjat az iskolába járást ösztönzött támogatásként értelmezi. Újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Augusztus 27-én, csütörtökön este 7 órától a kórház lakótelep lakóit várják nyílt beszélgetésre a játszótér mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémáikat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Nem lesz villany pénteken több udvarhelyi utcában. A villamosági vállalat értesítése szerint augusztus 28-án 9 és 17 óra között az elektromos hálózaton végzendő műszaki javítási munkák miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás a Cinege utcában, a Farcádi utcában a 29-es és 69-es, illetve 20-as és 56-os házszámok között, a Budvár utcában a 44-es és 52-es házszámok között, a Szejkefürdőn, a Szildombon, a Maxol Kft-nél, az Eurosan Giftnél és az Eurato RT-nél. Visszavágókat játszottak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőiben. A nem bajnoki ágon a norvég Bodø Glimt a holland NEC Nijmegent 3-0-ra verte, és 6-1-es összesítéssel jutott a főtáblára. A bajnoki ágon az osztrák Linz a skót Celtic Glasgow-t fogadta, az odavágón a Celtic 3-0-ra nyert, a tegnap esti meccs 90 perc után 4-1-re állt az osztrákok javára. A hosszabbításban az osztrák csapat még egy gólt szerzett, illetve kihagyott egy 11-est, így a Linz 5-4-es összesítéssel ment tovább. Szintén a bajnoki ágon az Azeri Shabakh az izraeli Hapoel Bersevával játszott, az odavágón a Hapoel 2-1-re győzött, a Kovács István által vezetett találkozó 90 perc után 3-2-re állt, a hosszabbításban az azeriek még két gólt szereztek, és 6-4-es összesítéssel tovább jutottak a BL főtáblára. Folytatódott a Vuelta országúti kerékpáros körverseny, a tegnapi Andorrában lezajlott szakaszt 50 kilométeres szólóval nyerte meg Tadej Pogacar. A szlovén kerékpáros egyszerre vezeti az összetettet, a gyorsasági és a hegyi pontversenyt is. Az ötödik szakasz ma 14:30-kor kezdődik, a résztvevők már két spanyolországi település, a Falset és Roquetes közötti 173,5 kilométeres szakaszt teszik meg. Esős idő lesz a mai napon, térségünkben csapadékra kell számítani, a széljárás pedig többnyire erős marad. A hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
8: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
7: Épp a héra új színeit nézegetem.
8: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
7: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
8: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuperárakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és diszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
7: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és

0: bátai áruházakban.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Újabb utcafórumot tartanak. Nem lesz villany pénteken. Visszavágók voltak a BL selejtezőkben. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Mégsem szüneteltetnék a szociális ösztöndíjak folyósítását a vakációk idején. Az ügyvivő miniszterelnök szerint nagy valószínűséggel elvetik azt a javaslatot, amely szerint a diákok a vakáció alatt nem kapnák meg ezt a támogatást. Ilie Bolozsán szerint a kezdeményezés egyelőre a közvitán lévő kormányhatározat tervezetben szerepel, a végleges döntést pedig annak a kormány elé kerülésekor hozzák meg. Az Oktatási Minisztérium azért javasolta a folyósítás szüneteltetését, mert a szociális ösztöndíjat az iskolába járást ösztönző támogatásként értelmezi. Újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Augusztus 27-én, csütörtökön este 7 órától a kórház lakótelep lakóit várják nyílt beszélgetésre a játszótér mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémáikat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Nem lesz villany pénteken több udvarhelyi utcában. A villamossági vállalat értesítése szerint augusztus 28-án 9 és 17 óra között az elektromos hálózaton végzendő műszaki javítási munkák miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás a Cinege utcában, a Farcádi utcában a 29-es és 69-es, illetve 20-as és 56-os házszámok között, a Budvár utcában a 44-es és 52-es házszámok között, a Szejkefürdőn, a Szildombon, a Maxol Kft-nél, az Eurosan Gift-nél és az Eurato RT-nél. Visszavágókat játszottak a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőiben. A nem bajnoki ágon a norvég Bodø Glimt a holland NEC Nijmegent 3-0-ra verte és 6-1-es összesítéssel jutott a főtáblára. A bajnoki ágon az osztrák Linz a skót Celtic Glasgow-t fogadta, az odavágón a Celtic 3-0-ra nyert, a tegnap esti meccs 90 perc után 4-1-re állt az osztrákok javára. A hosszabbításban az osztrák csapat még egy gólt szerzett, illetve kihagyott egy 11-est, így a Linz 5-4-es összesítéssel ment tovább. Szintén a bajnoki ágon az Azeri Shabak az izraeli Hapoel Bersevával játszott, az odavágón a Hapoel 2-1-re győzött, a Kovács István által vezetett találkozó 90 perc után 3-2-re állt, a hosszabbításban az azeriek még két gólt szereztek, és 6-4-es összesítéssel tovább jutottak a BL főtáblára. Folytatódott a Vuelta országúti kerékpáros körverseny, a tegnapi Andorrában lezajlott szakaszt 50 kilométeres szólóval nyerte meg Tadej Pogacar. A szlovén kerékpáros egyszerre vezeti az összetettet, a gyorsasági és a hegyi pontversenyt is. Az ötödik szakasz ma 14:30-kor kezdődik, a résztvevők már két spanyolországi település, a Falset és Roquetes közötti 173,5 kilométeres szakaszt teszik meg. Esős idő lesz a mai napon, térségünkben csapadékra kell számítani, a széljárás pedig többnyire erős marad. A hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak a délelőtti és déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50-ig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak. A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Jelen, akció! Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.

Nyári témák Erikával. Sztár Rádió és a legnagyobb slágerek változatosan. Nyár van, és mi nagyon örülünk a nyárnak, főleg akkor, amikor összejöveteleken grillezni is lehet. Hát a grillezés ma már sokak számára a nyári esték egyik kedvenc programja. Egy kis füst, jó illatok, barátok, család és persze finom ételek és italok, de ez a szokás valójában sokkal régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk. Na, kíváncsian várnám azt, hogy ki mikorra tippeli meg a grillezés történetéről milyen fontos információkat tud mondani. Az emberiség már az őskorban is tűzön készítette el az ételt, vagyis a sütés nem csak ízesebbé, hanem biztonságosabbá is tette az ételeket, a grill fogalma pedig később alakult ki, és a középkorban már rácsok felett nyílt tűzön sütöttek húsokat. Már akkor tudták, mi a jó. Vagy mi is követjük ugye nyilván azokat a példákat. A modern grillezés igazi kultúrája azonban inkább Amerikában erősödött meg, ahol a barbecue nem csak ételkészítés, hanem közösségi élmény is lett. Egy grillparti sokszor egésznapos esemény volt, ahol a beszélgetés legalább annyira fontos, mint maga az étel. És szerintem tényleg, amikor azt mondjuk, hogy gyertek át grillezni, akkor leginkább a bandázás, a beszélgetés, az együtt töltött idő miatt mondjuk, és nem feltétlen az az egyszelet hús miatt. Európában aztán később terjedt el, és ma már szinte minden nyári szezon része, ott van a kertekben, a parkokban, a vízpartokon, mindenhol találkozunk a grillezéssel. De hogy mi a jó grill titka? Lássuk, mit mondanak a szakemberek. Talán nem is bonyolultabb, mint gondolnánk. A legtöbben azt mondják, hogy a türelem. Tehát nem szabad sietetni sem a parazsat, sem az ételt. A jó grill alapja az egyenletes hő, a megfelelően előkészített alapanyag, és az, hogy ne forgassuk túl gyakran az ételt. Sokan például esküsznek arra is, hogy a jó társaság legalább annyira fontos, mint a recept, mert egy grillparti nem csak az evésről szól, hanem arról is, hogy együtt vagyunk, beszélgetünk és jól érezzük magunkat. Úgyhogy nem kell tökéletes technika. Inkább jobb a jó hangulat, egymásnak segítsünk. Úgy tűnik, hogy általában azért a pasasok, a férfiak ebben jártasabbak, mint a nők addig előkészítik ugye a köretet, a savanyúságot, a desszertet például, és a férfiak pedig megsütik és jó ropogósra sütik azokat a szelet húsokat, legyen az csirke, sertés, vagy épp mics, mert itthon ugye nagyon nagy kedvelt étel a mics a grillezés során. Úgyhogy jó étvágyat mindenkinek, aki most ezt éhes hallgatta végig, hát abszolút nem irigylem, de cserébe jön egy jó zene itt a Sztár Rádióban.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.

0: Drágább lesz télen a gáz, nem lesz kockaköves a teljes Betlen utca. Nemzetközi meccset játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Magasabb gázszámlákra számíthatnak a fogyasztók az idei télen. Az OMV Petrom ugyanis magas földgázárakat vár a fűtési szezonban. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej megawattóránként, ami az elmúlt 17 hónap legmagasabb értéke. A drágulást a nagy kereslet és a szűkös kínálat mellett az időjárás is befolyásolja majd. A világpiacra a közel-keleti háború miatt hónapok óta kevesebb földgáz érkezik, miközben az uniós gáztározók töltöttsége másfél évtizedes mélyponton van. A romániai tározók jelenleg 68,5%-os töltöttségűek. Október 1-től a Harvíz RT veszi át a vízszolgáltatást Kányádban és Homorót-Szentlászlón. A szolgáltatóváltás miatt a lakóknak szeptember 1-e és 20-a között kell szerződést kötniük a Harvízzel a polgármesteri hivatal pénztáránál. A szerződéskötéshez háztartásonként egy személynek kell megjelennie személyi igazolvánnyal. Az októberi vízóra leolvasást már a Harvíz RT munkatársai végzik, az addig elfogyasztott víz ellenértékét azonban még a polgármesteri hivatalnál kell befizetni. A hivatal figyelmeztet, akik nem kötik meg a szerződést a megadott határidőig, azoknál megszűnik a vízszolgáltatás. Jól haladnak a mobilitási projekttel a városközpontjában, a héten befejeződik a Tompa László utca felújítása. A Betlen Gábor utcában már megkezdődött a vízvezeték cseréje, az utcát teljes hosszában felújítják.
1: Gyönyörű lesz a Betlen Gábor utca, ahol az utolsó pillanatokban sikerült tervet is módosítani. Ennek megfelelően a járdák andezit lapokból lesznek kirakva, a parkoló az kockakőből lesz, a közlekedési sáv, ahol a kerékpárosok, illetve az autók közlekedni tudnak, az viszont aszfaltburkolatot fog kapni.
0: Mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester. A Betlen utca korszerűsítése miatt a következő hónapokban több módosítás lesz a gépjármű forgalmat illetően. Története első nemzetközi tétmérkőzésére készül az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata. Az együttes ma este 8:30-tól Izlandon lép pályára, a Breiðablik ellen az UEFA női európai kupa első selejtező körének első mérkőzésén. A párharc visszavágóját szerdán, szeptember 2-án rendezik Csíkszeredában. Az UEFA női európa kupa teljes egészében oda-visszavágós, kieséses rendszerben zajlik, beleértve a döntőt is. Felkészülési mérkőzés játszott két székelyföldi jégkorongcsapat, tegnap a Gyergyói Hoki Klub a Sapientia U23 együttesét fogadta a Remete Ice Arénában. A két csapat a román kupára, illetve a bajnokságra készül. A meccset a gyergyóiak nyerték 4-0-ra. Esős idő lesz ma délután is, csapadékot, vihart jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödik. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre. Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
7: Hargita megyében közös ügyünk a

tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Nyári vakáció van, és ennek legfőképp a sulisok, óvisok örülnek. A szülők azok nem tudom, hogy mennyire valószínű, hogy azért több figyelmet kell most szentelni arra, hogy munka mellett kire hagyjuk a gyermeket. És hát a városvezetésnek is van bőven tennivalója még itt a vakációban. Például elő kéne készíteni mindent a tanévkezdésre. Hiszen tudjuk, Székelyudvarhelyen az elmúlt hetekben intenzív egyeztetések zajlottak annak érdekében, hogy átfogó és minden érintett számára elfogadható megoldás szülessen az Orbán Balázs általános iskolánál kialakult helyzetre, valamint a Benedekelek pedagógiai liceum megnövekedett terem igényének kezelésére is. Tennivaló az van bőven. És a cél az volt, hogy a bizonytalanságoknak véget vetve olyan szakmai konzultációkon alapuló megoldás szülessen, amely már a következő tanévtől, vagyis most szeptembertől működőképes. És szerencsére megvan a végleges megoldás, már mindannyian tudjuk, de még egyszer nem árt elismételni. A harmadik egyeztetési körben körvonalazódott a jelenlegi megoldás, amely a meglévő kapacitások és ideiglenes infrastruktúra ötvözésére épül. Vagyis az elemi tagozatból 5 osztály a Móra Ferenc általános iskolában kezdi majd a tanévet. További 6 osztály a Backamadarasi Kisgergely református kollégium épületében kap majd helyet, és az 5-8 osztály a Tompa László általános iskolában tanul majd, ebből 6 osztály az iskola épületében, és 4 osztály pedig az iskola udvarán elhelyezendő moduláris tantermekben. Szakács Pál István polgármester el is mondta, hogy a moduláris tantermek beszerzését júliusban most elindítják, a szükséges forrásokat az önkormányzat pedig biztosítja. A cél, hogy a létesítmények még a vakáció ideje alatt telepítésre kerüljenek, és a működéshez szükséges engedélyek is rendelkezésre álljanak a tanévkezdésig. Emellett pedig a Benedekelek pedagógiai liceum iskola 5 tantermet használhat következő tanévtől a Backamadarasi Kisgergely református kollégiumban, úgyhogy minden megoldódni látszik, de minden jó, hogyha a vége jó, és reméljük, hogy szeptemberben tényleg jól alakul a tanévkezdés, itt pedig a következő percekben jól alakul a zenei kínálat is.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Drágább lesz télen a gáz, nem lesz kockaköves a teljes Betlen utca. Nemzetközi meccset játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Magasabb gázszámlákra számíthatnak a fogyasztók az idei télen. Az OMV Petrom ugyanis magas földgázárakat vár a fűtési szezonban. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej megawattóránként, ami az elmúlt 17 hónap legmagasabb értéke. A drágulást a nagy kereslet és a szűkös kínálat mellett az időjárás is befolyásolja majd. A világpiacra a közel-keleti háború miatt hónapok óta kevesebb földgáz érkezik, miközben az uniós gáztározók töltöttsége másfél évtizedes mélyponton van. A romániai tározók jelenleg 68,5%-os töltöttségűek. Október 1-től a Harvíz RT veszi át a vízszolgáltatást Kányádban és Homorót-Szentlászlón. A szolgáltatóváltás miatt a lakóknak szeptember 1-e és 20-a között kell szerződést kötniük a Harvízzel a polgármesteri hivatal pénztáránál. A szerződéskötéshez háztartásonként egy személynek kell megjelennie személyi igazolvánnyal. Az októberi vízóra leolvasást már a Harvíz RT munkatársai végzik, az addig elfogyasztott víz ellenértékét azonban még a polgármesteri hivatalnál kell befizetni. A hivatal figyelmeztet, akik nem kötik meg a szerződést a megadott határidőig, azoknál megszűnik a vízszolgáltatás. Jól haladnak a mobilitási projekttel a városközpontjában, a héten befejeződik a Tompa László utca felújítása. A Betlen Gábor utcában már megkezdődött a vízvezeték cseréje, az utcát teljes hosszában felújítják.
1: Gyönyörű lesz a Betlen Gábor utca, ahol az utolsó pillanatokban sikerült tervet is módosítani. Ennek megfelelően a járdák andezit lapokból lesznek kirakva, a parkoló az kockakőből lesz, a közlekedési sáv, ahol a kerékpárosok, illetve az autók közlekedni tudnak, az viszont aszfaltburkolatot fog kapni.
0: Mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester. A Betlen utca korszerűsítése miatt a következő hónapokban több módosítás lesz a gépjármű forgalmat illetően. Története első nemzetközi tétmérkőzésére készül az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata. Az együttes ma este 8:30-tól Izlandon lép pályára, a Breiðablik ellen az UEFA női európai kupa első selejtező körének első mérkőzésén. A párharc visszavágóját szerdán, szeptember 2-án rendezik Csíkszeredában. Az UEFA női Európa kupa teljes egészében oda-visszavágós, kieséses rendszerben zajlik, beleértve a döntőt is. Felkészülési mérkőzés játszott két székelyföldi jégkorongcsapat, tegnap a Gyergyói Hoki Klub a Sapientia U23 együttesét fogadta a Remete Ice Arénában. A két csapat a román kupára, illetve a bajnokságra készül. A meccset a gyergyóiak nyerték 4-0-ra. Esős idő lesz ma délután is, csapadékot, vihart jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödik. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűrés.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
1: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
2: Épp a héra új színeit nézegetem.
1: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
2: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
1: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak, és most szuper árakat is! Ugyanis bármilyen színes bel- vagy kültéri hérafalfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
2: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Drágább lesz télen a gáz, nem lesz kockaköves a teljes Betlen utca. Nemzetközi meccset játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Magasabb gázszámlákra számíthatnak a fogyasztók az idei télen. Az OMV Petrom ugyanis magas földgázárakat vár a fűtési szezonban. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej megawattóránként, ami az elmúlt 17 hónap legmagasabb értéke. A drágulást a nagy kereslet és a szűkös kínálat mellett az időjárás is befolyásolja majd. A világpiacra a közel-keleti háború miatt hónapok óta kevesebb földgáz érkezik, miközben az uniós gáztározók töltöttsége másfél évtizedes mélyponton van. A romániai tározók jelenleg 68,5%-os töltöttségűek. Október 1-től a Harvíz RT veszi át a vízszolgáltatást Kányádban és Homorót-Szentlászlón. A szolgáltatóváltás miatt a lakóknak szeptember 1-e és 20-a között kell szerződést kötniük a Harvízzel a polgármesteri hivatal pénztáránál. A szerződéskötéshez háztartásonként egy személynek kell megjelennie személyi igazolvánnyal. Az októberi vízóra leolvasást már a Harvíz RT munkatársai végzik, az addig elfogyasztott víz ellenértékét azonban még a polgármesteri hivatalnál kell befizetni. A hivatal figyelmeztet, akik nem kötik meg a szerződést a megadott határidőig, azoknál megszűnik a vízszolgáltatás. Jól haladnak a mobilitási projekttel a városközpontjában, a héten befejeződik a Tompa László utca felújítása. A Betlen Gábor utcában már megkezdődött a vízvezeték cseréje, az utcát teljes hosszában felújítják.
1: Gyönyörű lesz a Betlen Gábor utca, ahol az utolsó pillanatokban sikerült tervet is módosítani. Ennek megfelelően a járdák andezit lapokból lesznek kirakva, a parkoló az kockakőből lesz, a közlekedési sáv, ahol a kerékpárosok, illetve az autók közlekedni tudnak, az viszont aszfaltburkolatot fog kapni.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. A Betlen utca korszerűsítése miatt a következő hónapokban több módosítás lesz a gépjármű forgalmat illetően. Története első nemzetközi tétmérkőzésére készül az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata. Az együttes ma este 8:30-tól Izlandon lép pályára, a Breiðablik ellen az UEFA női európai kupa első selejtező körének első mérkőzésén. A párharc visszavágóját szerdán, szeptember 2-án rendezik Csíkszeredában. Az UEFA női Európa kupa teljes egészében oda-visszavágós, kieséses rendszerben zajlik, beleértve a döntőt is. Felkészülési mérkőzés játszott két székelyföldi jégkorongcsapat, tegnap a Gyergyói Hoki Klub a Sapientia U23 együttesét fogadta a Remete Ice Arénában. A két csapat a román kupára, illetve a bajnokságra készül. A meccset a gyergyóiak nyerték 4-0-ra. Esős idő lesz ma délután is, csapadékot, vihart jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödik. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolás táskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolás táskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cselépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orosz.

0: nyertékot indított. Vásárolj buszjegyet az Utgo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
1: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
1: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztárreklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
4: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
4: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
4: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár.
3: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkaslakán. Jön a 24. Farkaslaki Szenes Napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkaslakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: Drágább lesz télen a gáz, nem lesz kockaköves a teljes Betlen utca. Nemzetközi meccset játszik az FK Csíkszereda. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Magasabb gázszámlákra számíthatnak a fogyasztók az idei télen. Az OMV Petrom ugyanis magas földgázárakat vár a fűtési szezonban. A bukaresti árutőzsdén az energiahordozó ára 325 lej megawattóránként, ami az elmúlt 17 hónap legmagasabb értéke. A drágulást a nagy kereslet és a szűkös kínálat mellett az időjárás is befolyásolja majd. A világpiacra a közel-keleti háború miatt hónapok óta kevesebb földgáz érkezik, miközben az uniós gáztározók töltöttsége másfél évtizedes mélyponton van. A romániai tározók jelenleg 68,5%-os töltöttségűek. Október 1-től a Harvíz RT veszi át a vízszolgáltatást Kányádban és Homorót-Szentlászlón. A szolgáltatóváltás miatt a lakóknak szeptember 1-e és 20-a között kell szerződést kötniük a Harvízzel a polgármesteri hivatal pénztáránál. A szerződéskötéshez háztartásonként egy személynek kell megjelennie személyi igazolvánnyal. Az októberi vízóra leolvasást már a Harvíz RT munkatársai végzik, az addig elfogyasztott víz ellenértékét azonban még a polgármesteri hivatalnál kell befizetni. A hivatal figyelmeztet, akik nem kötik meg a szerződést a megadott határidőig, azoknál megszűnik a vízszolgáltatás. Jól haladnak a mobilitási projekttel a városközpontjában, a héten befejeződik a Tompa László utca felújítása. A Betlen Gábor utcában már megkezdődött a vízvezeték cseréje, az utcát teljes hosszában felújítják.
1: Gyönyörű lesz a Betlen Gábor utca, ahol az utolsó pillanatokban sikerült tervet is módosítani. Ennek megfelelően a járdák andezit lapokból lesznek kirakva, a parkoló az kockakőből lesz, a közlekedési sáv, ahol a kerékpárosok, illetve az autók közlekedni tudnak, az viszont aszfaltburkolatot fog kapni.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. A Betlen utca korszerűsítése miatt a következő hónapokban több módosítás lesz a gépjármű forgalmat illetően. Története első nemzetközi tétmérkőzésére készül az FK Csíkszereda női labdarúgó csapata. Az együttes ma este 8:30-tól Izlandon lép pályára, a Breiðablik ellen az UEFA női európai kupa első selejtező körének első mérkőzésén. A párharc visszavágóját szerdán, szeptember 2-án rendezik Csíkszeredában. Az UEFA női európa kupa teljes egészében oda-visszavágós, kieséses rendszerben zajlik, beleértve a döntőt is. Felkészülési mérkőzés játszott két székelyföldi jégkorongcsapat, tegnap a Gyergyói Hoki Klub a Sapientia U23 együttesét fogadta a Remete Ice Arénában. A két csapat a román kupára, illetve a bajnokságra készül. A meccset a gyergyóiak nyerték 4-0-ra. Esős idő lesz ma délután is, csapadékot, vihart jeleznek a meteorológusok, a széljárás is megerősödik. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben

0: Az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazurt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
4: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
3: Épp a Héra új színeit nézegetem.
4: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
3: Az igaz, de hallottam, hogy a Trilak Héra színezett festékekre és díszvakolatokra most épp nagy akció van a Sazi áruházakban, mivel bármilyen színt a fehér árában adnak.
4: Figyelem! Sazi és Héra, együtt adunk szint az álmaidnak és most szuper árakat is, ugyanis bármilyen színes bel vagy kültéri Héra falfestéket és díszvakolatot a fehér árában adunk, így akár 50%-ot is megspórolhatsz.
3: Az akció augusztus 30-áig érvényes a Sazi csíki, udvarhelyi, gyergyói és szovátai áruházakban.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a világszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: tudod? Én egyedül is cool vagyok.
1: Sztár Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Iker Automoso és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automoso.

0: státuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú Sinus Holz Lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű Sinus kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Sinus, egy színesebb világért.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Drágám, mikor is festettünk utoljára úgy? 2 éve?
5: Talán, bár sokkal többnek tűnik.
4: Épp a hírra új színeit nézegetem.
5: Hát, gyönyörűek, viszont is Szabi után nem igazán van rá keretünk.
4: Az igaz, de hallom.

0: Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szelkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szelykére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
0: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Mini moziterem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
2: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
3: Reklámot hallottak!
4: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár.
2: Augusztus utolsó hétvégéjén újra fellobban a közösség lángja Farkas lakán. Jön a 24. Farkaslaki szenes napok 3 nap tele élménnyel a Kalonda tetőn. Lovas programok, nagyszabású futóverseny, offroad versenyek, családi és gyermekprogramok, finom falatok és hajnalig tartó bulik. A színpadon többek között Nagy Bogi, a 4-es Street, a Titán, Király Viktor, Dr. Béres és Kollányi Zsuzsi. Augusztus 28 és 30 között találkozzunk Farkas lakán. A részletes programot keresd a Szenes Napok Facebook oldalán. 24. Farkaslaki Szenes Napok, a közösség lángja.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
9: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
11: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
12: Közérdekű hirdetés következik.
13: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
12: Közérdekű hirdetést hallottak.
14: Reklámot hallottak.
15: Sztár Rádió.
16: Sztár Rádió.
17: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például az Eurodog nedves kutya eledel 1240 g-os kiszerelésben mindössze 5,99 bani darabonként. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: A Fitfilben elindult az év egyik legjobb nyári ajánlata.
2: Egész augusztusban két hónapos bérletvásárlása esetén mi ajándékba adunk még egy teljes hónapot.
3: Igen, jól hallottad, 3 hónap edzés, több idő a céljaidra, több energia, több eredmény.
2: Akár a formádon szeretnél dolgozni, akár erősödni, akár egyszerűen csak jobban érezni magad a bőrödben, most itt a tökéletes alkalom.
3: 3 hónap edzés, 2 hónap áráért.
2: Fitfil nyár.
3: Csak augusztusban. Vár a Fitfil Sport és Wellness Club.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió.
11: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
12: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval. Miénk a nyár? Sztár Rádió.
1: This international love is wrong. Make sure that the love don't stop.

Mi nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: érted?
1: Oh, yeah.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Riba csak színészek, az élet a diéd, minek őre menni.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?